0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidíme se,
1: Klasné rádio. V dorohu.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjana 102. Jodin FM.

0: reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классный радио.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostatva.
1: Jodim FM.
2: Klasné radio.
1: Vdorohu.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Köszönöm hallgatóinkat! Vitányára gyorszlok a csám! Fabrizio Romano, a neves olasz transferguru hivatalos felületei megerősítette, Zinedine Zidane lesz a francia labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. A Sky Sports, a The Guardian szakértőjeként is dolgozó újságíró a jól ismert Here We Go jelzéssel tette közzé a bejelentést. Romano szerint Zidane már aláírta hosszú távú szerződését, amelynek alapjai tavaly november óta készen álltak, és a megállapodás egy pillanatig sem volt veszélyben, annak ellenére sem, hogy több élcsapat is megkereste a francia szakembert. Zidane irányításával Franciaország a 2027-es Nemzetek Ligájára, a 2028-as Európa-bajnokságra és a 2030-as Világbajnokságra készülhet. Fabrizio Romano, vidomý italijský insider na svojich oficiálních stránkách potvrdil, že Zinedine Zidane stane novým hlavním trenérem sbírné Francie. Журналіст, який співпрацює з Sky Sports, The Guardian та CBS Sports, оприлюднив новину зі своїм фірмовим сигналом Here We Go. За інформацією Романо, Зідан вже підписав довгостроковий контракт. Основні домовленості були досягнуті ще в листопаді минулого року і жодного разу не опинялись під загрозою, попри інтерес з боку кількох провідних клубів. Під керівництвом Зідана Франція готуватиметься до Ліги Націй, Чемпіонату Європи 2028 та Чемпіонату світу 2030. Madrid utcáit közel 2 millió szurkoló lepte el, hogy együtt ünnepeljen a 2026-os világbajnokságot megnyerő spanyol labdarúgó válogatottal. A Luis de la Fuente irányított aranyérmes csapat hivatalos ünnepi parádéja hatalmas tömegeket vonzott. A válogatott különleges érkezése után 6. Fülöp spanyol király és Pedro Sánchez miniszterelnök is hivatalosan köszöntötte a csapatot. A világbajnoki címért járó rekord összegű 50 millió dolláros prémiumot a Nemzetközi Szövetség ítélte oda, a siker pedig a FIFA világranglista élére repítette Spanyolországot. Madridskí vulici zaplnili majže 2 milióny ubolivalníkov, jakí vyšli privítati zbírnu Ispanii z futbolu після zdobutia titulu čempiona svitu. Futbolistiu ta trenerský štab oficíno privítali korol Ispanii Filip VI ta premier-ministr Pedro Sánchez. Za peremohu na svitovii першості команда отримала рекордну премію 50 мільйонів доларів, а тріумф підняв Іспанію на перше місце у рейтингу FIFA. A 41. Formula 1-es magyar nagydíjat július 24 és 26-a között rendezik meg a Mogyoródi Hungaroringen, amely a szezon 11. futama lesz. A verseny különleges jelentőségű, hiszen a mezőny először rajtolhat el a teljesen megújult célegyenesben. A hétvége programja péntek és szombati szabad edzésekkel, majd szombat délutáni időmérővel folytatódik. A 70 körös futam vasárnap 15 órakor rajtol. A világbajnokságot Kimi Antonelli vezeti, mögötte Lewis Hamilton és George Russell követ. Míg Charles Leclerc és Lando Norris zárják az első ötöt, a szervezők idén is több mint 300 ezer nézőre számítanak. Сорок перший гран-прі Угорщини Формула 1 відбудеться з 24 по 26 липня і стане 11-м етапом сезону. Подія має особливе значення, адже пелетон вперше стартуватиме на повністю оновленій фінішній прямій. Програма вікенду включає п'ятничні та суботні вільні практики, суботню кваліфікацію, а змагання розпочнеться у неділю о 16-й. Лідером чемпіонату залишається Кімі Антонеллі, за ним ідуть Льюіс Хемілтон та Джордж Рассел. А першу п'ятірку замикають Шарль Леклер і Ландо Норріс. Організатори цього року очікують понад 300 тисяч вболівальників. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék
1: a te ritmusodra hangolva.
0: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyal ragyoztuk a csám! A Munkácsi Vasil Turáncsik stadionban emlékmérkőzést rendeztek a két kiváló kárpátaljai labdarúgó, a Gaba Uda testvérek János és Viktor tiszteletére. A pályán a kárpátaljai öregfiúk válogatottja és a Lembergből érkező kárpáti veteránjai csaptak össze. A találkozó legmeghatóbb pillanat az volt, amikor pályára lépett Júri Gaba Uda, Viktor fia, és a 9-es mezben játszott, amelyet egykor a legendás csatár nagybátyja viselt. Idénban Gaba Uda János születésének 85. évfordulója, a lembergi kárpáti színeiben 140 mérkődésen 68 gól szerzett, háromszor lett a csapat gólkirálya, elhódította a kupát és örökre beírta nevét az országos futball történetében. Kiemelkedő feljátékának köszönhetően a kárpátaljai Atlasznak nevezték. Az emlékmérkődést a Gaba Uda család kezdeményezte, a stadionban családtagok, barátok, volt labdarúgók, a helyi közösség tagjai és a városvezetői gyűltek össze, hogy tiszteletüket tegyék a két sportoló előtt, akik Kárpátalja hírnevét messze földön öregbítették. Трянчика Мукачи ведутся мемориальный матч на честь выдатных закарпатских футболистов братьев Яноша и Виктора Габауды. На поле зустрілися збірна ветеранів Закарпаття та ветерани львівських Карпат. Особливо зворушливим моментом став вихід на поле Юрія Габауди, сина Віктора та племінника Яноша. Він зіграв під номером 9, саме тим, під яким колись виступав легендарний нападник. Цього року минає 85 років від дня народження Яноша Габауди. За Карпати він провів 140 матчів, забив 68 голів, тричі ставав найкращим бомбардиром команди, здобув кубок. Завдяки феноменальній грі головою його називали закарпатським Атлантом. Ініціатором матчу стали родина Габауди. На стадіоні зібралися рідні, друзі, ветерани футболу, представники влади та мешканці громади, щоб вшанувати пам'ять спортсменів, які прославили Закарпаття далеко за його межами. Kárpátalján megrendezték a 6. Futsal Fesztivált, amelyet a neves kárpátaljai labdarúgó és edző Viktor Jáskó emlékére hívtak életre. A tornán 6 csapat vett részt Munkácsról, Perecsenyből, Szent Miklósról és Szernyéről. A rendezvény Viktor Jáskó előtt tisztelgette, aki pályafutása során több csapatot is irányított, a Zakarpátját, a Munkácsi FC-t, a Ternopili Nyivát, a Lembergi FC-t, valamint sportigazgatóként dolgozott az ungvári Hoverlában. A Zakarpátyai Budapesti Futsalnyi Fesztivál pamäti Reska Úzmahanyák vzali участь 6 команд із Мукачева, Перечина, Чинодєва та села Серня. Турнір був присвячений пам'яті Віктора Ряшка, тренера, який у різні роки очолював Закарпаття, ФК Мукачево, Неву, Тернопіль, ФК Львів та працював спортивним директором Ужгородської Ховерли. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabda tehetség gondozást Kárpátalján. U8-9-től egészen az U17 plusz szakgimnáziumi kategóriáig. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-éig. Blahodjiny fond Géniusz u співпраці з Угорською федерацією болу та Закарпатським Угорським університетом імені Ференца Ракуці II у 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті для кількох вікових категорій від U8-9 до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному форматі до 10 серпня 2026 року. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холлотте.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk, Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyi édes atyánk, meghagyjuk magunkat ma reggel is Te előtted, hálás szívvel jövünk hozzád, várjuk a Te szavadat, és kérünk, hogy szent lelked által Te munkálkodj, hogy mindannyiunk szívében, mindannyiunk életében, hogy a Te dicsőségedre látszódjék naponként az, hogy Te kézbe veszel és formálsz bennünket. Hadd élhessünk a Te vezetésed alatt. Tanácsold ma is lépteinket, Urunk. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom. Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele, harmadik részéből, annak első 9 verséből. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Így szól Istennek igéje. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kévelyek, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkülvalók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. Ezeket kerüld. Mert ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt sokféle kívánságoktól üzött asszonykákat, kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak, miképpen pedig Jannes és Jambres ellene állottak Mózesnek, aképpen ezek is ellene állnak az igazságnak. Megromlott elméjű, hitre nézve nem becsületes emberek. De többre nem mennek, mert esztelenségük nyilvánvalóvá lesz mindenek előtt, amiképpen amazoké is az lett. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Ahogy láthatjuk, Pál apostolnál szinte egy szófordulat ez, amikor felállít valami negatív képet, és utána, mint egy arra biztatja, figyelmezteti Timóteust, hogy de te ellenben. Mai nap ugyancsak egy ilyen ellentétes megfogalmazás, azt pedig tud meg. Tehát tud dolgokat, amiket tud, de amire fel akarom hívni a figyelmedet, azt tud meg. Vedd tudomásul, számolj vele. És talán itt jó első gondolatként megállnunk, és úgy aláhúzni ezt magunk számára, hogy mennyire vesszük mi számba, mennyire tudatosul bennünk, mennyire számolunk azzal, hogy bármennyi év van ott mögöttünk, hogy mégiscsak valahol befejeződik ez az élet. Mennyire számolunk annak a valóságával, hogy Krisztus valóban visszajön. És mennyire vesszük figyelembe mindazt, amire a Szentírás is felhívja az ember figyelmét, hogy jelek lesznek, amelyek különösen is azt hangsúlyozzák, hogy közel van az ő visszajövetele. Azért tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Érdekes ez a szóhasználat, mert ugye látjuk a Szentírásban, hogy az utolsó időkkel kapcsolatosan használ ilyen kifejezést, hogy utolsó idők, utolsó napok, vagy használja azt is, hogy utolsó óra. Tehát ezek mind-mind azt próbálják kifejezni, hogy valami, ami nagyon közel van, vagy közeledik. És ebben a közeledésben érdekes a szóhasználata Pálnak, illetve a magyar fordítása, hogy nehéz idők állnak be. És ez a szóhasználat, hogy beáll az idő, itt többről van szó, mint sem arról, hogy valami következik. Ha másképp fordítjuk, hogy nehéz idők következnek, akkor ebben kicseng számunkra az, hogy hát ez egy ilyen részleges, hogy van nehéz is, meg van jobb is. De itt, amikor ezt a fordítást látjuk, vagy ezt a szóhasználatot, hogy beáll, utolsó napokban beállnak, akkor mintegy annak a súlyát akarja hangsúlyozni, hogy itt, ami kezdődik, amikor elkövetkezik és elindul, akkor az egy szinte nem változó, hanem, vagy ha változik is, rosszabbá és rosszabbá válik. Tehát beáll az idő, azt mondja. És akkor néhány felsorolás itt azzal kapcsolatosan, hogy milyen jeleket is, milyen külső körülményeket kell lássunk azzal kapcsolatosan, hogy az utolsó napok vannak itt. Lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, és így tovább. Az első dolog, ami elgondolkodható, hogy minthogyha Pál jövőbe látott volna, és látta volna azt, hogy az, ami 2026 júliusában fog történni, az 2000 évvel korábban ennyire látható volt. Azon túl, hogy bizonyára van egy proféciai kijelentés ebben, azért azt meg kell állapítsuk, hogy nem sok minden változott. Amikor azt mondja Pál, hogy ezek azok, amik az utolsó napokban beállnak, akkor azért azt látnunk kell, hogy nem ismeretlen dolgok ezek. Nem ismeretlen fogalmak ezek Pál apostol számára. Bizonyára abban a szolgálatban, amiben naponként Pál volt, akarva-akaratlanul találkozott ezekkel a kihívásokkal, és látta azt, hogy ez a világ tulajdonképpen ezt éli meg a mindennapjaiban. Hogy válik önzővé, mik azok a meghatározók, ugye a pénzsóvárgás, vagy a képmutatás, kevésség, önteltség. Tehát ugyanúgy ott voltak abban az időben is. De hogyha Pál láthatta a maga idejében is ugyanezeket, akkor miért mondja azt, hogy az utolsó napokban ezek beállnak? Azaz felfedezhetők, de amikor erőteljesen, szinte kikerülhetetlenül ott van a szemünk előtt, az már egy egészen más. Ugyanakkor számomra mégis ezekben a felsorolásokban, ami a legelgondolkodtatóbb és legmegdöbbentőbb, az, hogy nagyon sok ilyen meghatározást úgy használ, hogy fosztóképzővel látja el. Figyeljük meg, azt mondja, engedetlen, tisztátalan, kérlelhetetlen, mértékletlen, kegyetlen. Ezek a szóhasználatok azért érdekesek, mert ennek ugye vannak jelentőséggel, mélységgel bíró jelentései, és fosztóképzővel ellátva azt jelenti, hogy na, ez hiányzik. Tehát, hogyha szeretetlen, akkor ebben azt fogalmazza meg, hogy a természetes az lenne, hogy a szeretet kellene látszódjék, tehát a szeretet megvalósulhat. De amikor ellátja fosztóképzővel, akkor azt mondja, hogy na ez, ami hiányzik, aminek kellene lenni, de hiányzik. És ilyen értelemben jó átgondolni, akár a mai nap is a mi számunkra, Istennek az igéjét, hogy mindaz, ami pozitív meghatározása lehet az életünknek, abban mennyire jellemző a fosztóképző, mennyire veszítette el az eredeti értelmét, vagy az Istentől kapott értelmét. Másik nagyon fontos dolog, kedves testvérek, hogy Pál apostol, ahogy ezt felsorolja Timóteusnak, egyértelműsít valamit. Ez a felsorolás, ez olyan, amit az ember láthat ebben a világban. Ahogy ott Pál apostol, amikor írja ezt a levelet, efézusi gyülekezetre gondol, vagy éppen ahol van Róma, vagy bárhol máshol Filippi, tehát mindegy, hogy hol van, de ez látszik a világban. És nem ez a meglepő, hogy ebben a világban mindez felfedezhető, hanem ami súlyt ad az egésznek, és ami elgondolkodható, az, hogy mindezeket felsorolva mond valamit, ami emeli a tétet. Mit is mond itt Pál? Azt mondja, hogy miután ezeket felsorolja, azzal folytatja, hogy kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. Tehát itt már nem a világról van szó. És ha utolsó napokról beszélhetünk, akkor talán ez kell figyelmeztetőjel legyen. Ennek a világnak természetes velejárója az, hogy a szeretet, amit Istentől kapott eredetileg az ember kezében mivé vált. Vagy mindaz a megélhető tulajdonság, ami ott van az ember életében, a hála például, háládatlanság. Tehát ezek mind-mind Istentől kapott ajándékok, amik az ember kezében teljesen kificamodott és más értelmet nyert. Tehát ez nem meglepő, hogy ebben a világban körülöttünk ez ott van. Nem lepődök meg azon, hogyha nem keresztény ember szeretetlenül fog viszonyulni hozzám. Bár ennek ellenére is van egy úgynevezett humanizmus, egy olyan emberszeretet, ami valamennyire ezt próbálja finomítani, de mindezek mögött mégis ott van az az önzőség, ami ennek a világnak a velejárója. Tehát, hogyha ebben a világban mindez látható, az, amit itt Pál felsorol, az ő világukban, az ő idejükben ugyanígy látható, ez nem meglepő. De az már igen, amikor hozzáteszi ezt a mondatot, hogy kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják erejét. És akkor itt derül ki, hogy itt már nem a világról beszél. Tehát amikor utolsó napokra gondolunk, akkor mai reggel ne azon gondolkodjunk, hogy ez a világ hova halad, milyen káoszban van, mennyire embertelen, mennyire káosszal teli, hanem inkább gondoljunk arra, hogy az Isten népek között mi történik. Ez az igazán jel és elgondolkodtató és éberségre intő, amikor Isten népe között a látszatra kerül a hangsúly, amikor Isten népe között a látszatból fakadóan, a mélyben ott van mindaz, amit itt felsorolt. Magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. Amikor látszatra kerül a hangsúly, és a látszat mögött mindez egyre erőteljesebben érzékelhető. Tehát ez igazán a kérdése mai reggel, hogy a saját életünket oda téve Isten kezébe talán megszólít ebben az Isten egyikben, másikban, miben látszat mindaz, amit te kegyességként is. Mit jelent a kegyesség? Ugye a kegyesség az Isten félelmet jelent. Isten tiszteletét jelenti. És már is egy egészen fontos értelmét kapjuk annak, hogy a kegyesség, tehát az Isten félelmem, az Isten tiszteletem, az csak egy mások felé mutatott, megélt valóság, vagy tartalommal bíró, amely fosztóképző nélkül ott van bennem mások irányába, vagy Isten irányába. Szeretetlen. Szeretet. Engedetlen. Engedelmes. Szabad ezt úgy mai reggel különösen, talán elsősorban az Istennel való kapcsolatunkban úgy megvizsgálni, engedni, hogy Isten megvizsgálja, mennyire érzem az ő szeretetét, és mennyire van ott szívemben meghatározóként az isteni szeretet, amit Istentől kaptam, és irányába szeretetből fakadóan, mint egy motivál, cselekvésre indít. Mennyire van ott a szívemben annak a tudata, hogy a szeretetből fakadóan Istennek engedelmeskedem. Hálátlanok. Mennyire van ott annak következtében, hogy Isten félelmem van, hogy egyre inkább megnyílik a szemem mindarra, ami engem körülvesz, ami a kezemben van, mennyire inkább nyílik meg a szívem a hálára. És mielőtt azt mondaná az ember, hogy de hát azért ez keresztény közösségben nem igazán, mert hát ott van azért valamennyire a hála. Akkor szabad úgy belegondolni abba, hogy milyen súlyát vesztette manapság akár az Isten felé való hálaadás. Amikor sokkal inkább kimondatlanul is, de pont az ellenkezője a háládatlanság van a szívünkben, mert nem értjük, hogy mi hogyan történik, és szinte úgy érezzük,

Köszönöm, hogy egyáltalán van erőm hozzá. Köszönöm, hogy mindez nem csak hogy van, de a te kezedben, a te dicsőségedre lehet. Milyen más lenne, hogyha ezek a különböző meghatározások, jelzők, ezek fosztóképző nélkül erőteljesen ott lenne Isten népe között. És amikor azt mondja Pál Timóteusnak, hogy azt pedig tudd meg, vedd tudomásul, számolj vele, hogy az a közösség, amiben élsz, Isten népe, akik között valóban nyilvánvalóvá kellene legyen az, hogy mit is jelent az isteni kegyelem, az isteni szeretet, mit jelent a hálaadás, mit jelent az Istenre figyelés, az engedelmesség, vedd tudomásul, hogy ezek egyre inkább halványulnak. Miért? Mert a keret, az a külső keret üressé válik. Mert visszük magunkkal megszokásból, rutinból, hogy van egy református kerete az életünknek, ami hozzátartozik a mindennapjainkhoz, de mennyire van ennek tartalma, mélysége? Az, hogy református vagyok, az, hogy van egy rutinszerű reggeli vagy vasárnapi istentisztelet, amin részt veszek. De ez a külső keret mennyire hordozza magában azt, hogy ha nem vagyok a templomban, ha nem vagyok mások szeme előtt, vagy főleg református testvérem előtt, ha nem vagyok olyan előtt, aki engem ismer, akkor mennyire válik nyilvánvalóvá, hogy mit is jelent tulajdonképpen az Istenhez való tartozás. Az egyik lányom épp egy ilyen missziói csapatban van, és egy nagy világvárosban kint vannak naponként az utcán, és különböző módon evangelizálnak. És olyan megdöbbentő számomra, hogy maga az evangelizáció is hogyan vesztette el a súlyát, vagy az igazi lényegét. Akkor kérdezem, hogy és ki hirdeti az igét, vagy hogy van ige hirdetés, akkor azt mondja, hogy hát az nincs. Az nincs. Kézműves foglalkozás ott a nagyváros főterén. Mondom, és? Hát, hogy látják, hogy a keresztjének másokért vannak. Ez nagyon szép, de ehhez nem kell keresztjének lennem. Egyszerűen egy humánus embernek kell legyek, vagy egy olyan közösséget fontosnak tartozó személynek, és cselekedhetem. És ő is el tudja azt mondani, hogy igen, hogy veszítette értékét, és hogy maradt meg az a külső keret, ami még mutatna valamit, még hordozna valamit, de már elveszítette azt az igazán fontos lényegét, hogy nem csak látszatról beszélünk. Mert persze jön a nyugat, és azt mondja, hogy nem szabad erőltetni, nem szabad ilyen értelemben nyilvánvalóvá tenni, hogy te mit hiszel, mert az a te személyes dolgod, nem pedig másokra. Tehát valahol az, amit itt Pál mond, hogy külső látszat és hiányzik belőle a lényeg, azt gondolom, ez valóban összefoglalja mindazt, ami keresztény emberként Krisztusban átélt, megújult, és Isten szerint való élet lenne. Ez mind-mind hogy veszti el az értékét? De jó lenne, akár csak ebben a mai nap úgy nem másokra gondolni, hanem mi magunk saját életére. Miben látszat az én kereszténységem? Miben hiányzik az ereje? Hogy fogalmaz Pál? Azt mondja, akiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És már nem csak arról van szó, hogy van egy kegyességi látszat, van egy külső keret, és már szinte elhalványul, elveszíti magát a lényegét, hanem itt már arról beszél, hogy megtagadják, mert már nem mond semmit. Amikor

0: szülők azt mondják, hogy igen, hát ott kell lenni egy hónapban egyszer-kétszer legalább templomba. És még a gyerekeivel is eljön a templomba, és utána pedig mi történik? Amikor a gyerek valamilyen alkalmakon elkezd részt venni, és az Isten megszólítja, a szülő szinte megretten, és azt mondja, hogy ezt nem szabad ilyen túlzásba vinni. Miért kellene oda menni hetente, vagy akár naponta? Miért kellene ezt vagy azt csinálnod? Miért kellene neked menni idősekhez, idegenekhez? Tehát szinte megtagadjuk a lényegét. És ez saját életünkben is nézzük meg, hogy szinte már nem elhalványulásról van szó, hogy a keresztény értékek, az Istenhez való ragaszkodásunknak milyen gyümölcsei vannak, hanem már szinte oly mértékben idegenek, hogy fel sem merül annak a kérdése, hogy Uram, mit is jelent a hozzátartozásom? Ki is vagy te nekem? Mert ezek közül valók azok, akik mindenkor tanulnak, igazság megismerésére soha el nem juthatnak. Mindenkor tanulnak, újra csak egy ilyen látszat dolog ez, mert hogy ott vannak abban, hogy tanul információt szerezhessenek, de nem vezet sehova. Nem tudom, voltunk-e már úgy, hogy tanultunk valamit, de értelmét nem láttuk. Teológián annak idején nagyon sokszor lázadva mondták ki a fiatalok, teológusok, hogy mi a fenének kell ilyen dolgokat tanulni, semmi hasznát nem veszem. Vagy egy gimnáziumban, amikor a fiatalok megfogalmazzák azt, hogy hát mire kell nekem a tangens, kotengens, és így tovább. Tehát ez az életben nekem ez hol lesz bármilyen formában. Tanulom, de igazából nem az enyém az ismeret. De sok mindennel vagyunk úgy, hogy megtanuljuk, mert kötelező, és abban a pillanatban is engedjük. Látszat, üres. Hát hadd szólítson meg bennünket Isten igéje, különösképpen itt két embert hoz fel, Jánost és Jámbrest, ugye ők azok, akik a hagyomány szerint a fáraó mellett voltak varázslóként, és ahogy Mózes tesz valamit az első három csapásig vagy csodáig, ezek ugyanúgy ismétlik. Vizet vérré válasszák, békákat hoznak elő, tehát van, amiben hasonlít, úgy tűnik. Mi az, amiben úgy tűnik, hogy keresztjén vagyok? Mi az, amiben úgy tűnik, hogy hiteles vagyok? És vajon ez, ami úgy tűnik, akkor, amikor szorításba kerül, akkor megmarad még? Amikor próba alá kerül, megmarad még? És utolsó gondolatként, ha legyen ott szemünk előtt, igen, tudd meg. Vett tudomásul, számolj vele, beálltak az idők, beálltak a napok. Most már nem csak helye közel, itt-ott, hanem beállt. Nem csak ebben a világban, hanem Isten népe között is. És jó ebben újra csak kihallani azt, amit Pál Timóteusnak mond, te pedig. Oly sokszor hangzik el, és olyan megdöbbentő ebben a levélben, vagy az előző levélben is, hogy az ellentét párja mindig ott van lehetőségképpen. Te pedig. Hát kívánom mindannyiunk számára, hogy legyen mindannyiunk számára mai napi ige az, amiben arra sarkal, hogy igen, ez van, igen, ilyen, de én. Te pedig. Így legyen. Amen. Drága Urunk, köszönjük te néked ma reggel is a te szavadat, jelenlétedet. Olyan elgondolkodható és megdöbbentő, hogy mindezek a tulajdonságok, amelyek ott vannak emberi kapcsolatainkban, vagy személyes életünkben, hogy ezeknek megvan a tőled jövő elgondolása. Mit is jelent az engedelmesség, a hálás élet, a rád figyelő élet, és hogy mivé vált ez a mi kezünkben, hogyan értelmeztük félre, és hogyan gyakoroljuk. És olyan megdöbbentő látni azt, Urunk, hogy valóban mennyi látszat határoz meg bennünket külső keretként. És sokszor hiányzik az igazi mélység, az igazi tartalom, az igazi rád figyelés, a te jelenléted, a neked való engedelmesség. Urunk, hadd tegyük így eléd mai napunkat, életünket. Te szólíts meg ezekben, te hangsúlyozd a szívünkben, hogy de van más út, de van más lehetőség, de te hívsz a más útra. Kérünk, hallgass meg minket, Urunk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallották. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тароцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya Ragyoszlukacsám! Fabrizio Romano, a neves olasz transferguru hivatalos felületei megerősítette, Zinedine Zidane lesz a francia labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. A Sky Sports, a The Guardian szakértőjeként is dolgozó újságíró a jól ismert Here We Go jelzéssel tette közzé a bejelentést. Romano szerint Zidane már aláírta hosszú távú szerződését, amelynek alapjai tavaly november óta készen álltak, és a megállapodás egy pillanatig sem volt veszélyben, annak ellenére sem, hogy több élcsapat is megkereste a francia szakembert. Zidane irányításával Franciaország a 2027-es Nemzetek Ligájára, a 2028-as Európa-bajnokságra és a 2030-as Világbajnokságra készülhet. Fabrizio Romano, vidomý italijský insider na svojich oficiálních stránkách potvrdil, že Zinedine Zidane stane novým hlavním trenérem sbírné Francie. Журналіст, який співпрацює з Sky Sports, The Guardian та CBS Sports, оприлюднив новину зі своїм фірмовим сигналом Here We Go. За інформацією Romano, Zidane вже підписав довгостроковий контракт. Основні домовленості були досягнуті ще в листопаді минулого року і жодного разу не опинялись під загрозою, попри інтерес боку кількох провідних клубів. Під керівництвом Зідана Франція готуватиметься до Ліги Націй, Чемпіонату Європи 2028 та Чемпіонату світу 2030. Madrid utcáit közel 2 millió szurkoló lepte el, hogy együtt ünnepeljen a 2026-os világbajnokságot megnyerő spanyol labdarúgó válogatottal. A Luis de la Fuente irányított aranyérmes csapat hivatalos ünnepi parádéja hatalmas tömegeket vonzott. A válogatott különleges érkezése után 6. Fülöp spanyol király és Pedro Sánchez miniszterelnök is hivatalosan köszöntötte a csapatot. A világbajnoki címért járó rekord összegű 50 millió dolláros prémiumot a Nemzetközi Szövetség ítélte oda, a siker pedig a FIFA világranglista élére repítette Spanyolországot. Madridskí vulici zaplnili majže 2 milióny ubolivalníkov, які вийшли привітати збірну Іспанії з футболу після здобуття титулу чемпіона світу. Футболістів та тренерський штаб офіційно привітали король Іспанії Філіп VI та прем'єр-міністр Педро Санчес. За перемогу на світовій першості команда отримала рекордну премію 50 мільйонів доларів, а тріумф підняв Іспанію на перше місце у рейтингу FIFA. A 41. Formula 1-es magyar nagydíjat július 24 és 26-a között rendezik meg a Mogyoródi Hungaroringen, amely a szezon 11. futama lesz. A verseny különleges jelentőségű, hiszen a mezőny először rajtolhat el a teljesen megújult célegyenesben. A hétvége programja péntek és szombati szabad edzésekkel, majd szombat délutáni időmérővel folytatódik. A 70 körös futam vasárnap 15 órakor rajtol. A világbajnokságot Kimi Antonelli vezeti, mögötte Lewis Hamilton és George Russell követ. Míg Charles Leclerc és Lando Norris zárják az első ötöt, a szervezők idén is több mint 300 ezer nézőre számítanak. Сорок перший гран-прі Угорщини Формула 1 відбудеться з 24 по 26 липня і стане 11-м етапом сезону. Подія має особливе значення, адже пелетон вперше стартуватиме на повністю оновленій фінішній прямій. Програма вікенду включає п'ятничні та суботні вільні практики, суботню кваліфікацію, а змагання розпочнеться у неділю о 16-й. Лідером чемпіонату залишається Кімі Антонеллі, за ним ідуть Льюіс Хемілтон та Джордж Рассел. А першу п'ятірку замикають Шарль Леклер і Ландо Норріс. Організатори цього року очікують понад 300 тисяч вболівальників. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: 2026. július 22-e 10 után 14 perccel, de erőszerűen kívánom mindenkinek a különkedés műsorra szól egészen 12 óráig vagyunk veletek a szerdai adásunk, hogy rohan a hét, és már szerda van. Külön köszöntjük a macsatagozó rányú hallgatókat. Hát nagyon izgalmas hét délutánunk volt tegnap, akik látták a Facebook közösségünket, és mondjuk távol vannak Beregszázban azok, bár nem érezhették a saját órukon keresztül az udvaron, de azért a fotókat biztosan látták. Beregszázban délután órákban a beregszázi szemét lerakadt, kezdett lángra kapni, így aztán előbb-utóbb meg is érkeztek a tűzoltók. Hát egészen 12 órán keresztül oltották, és valamikor a nyílt láng ma reggelre szűnt meg. Jelen pillanatban még a füst dübbölök. Hát ha minden igaz, akkor legalább 20 tűzoltó és 8 tűzoltó egység, többek között a mezővári tűzoltó egység is kint volt. Dercen egy másik tűzhöz ment, szintén nap egy 200 hektáros bozótégés volt Munkácson, ahova Dercen ment, illetve Vári, a református önkéntes tűzoltóságunk, az pedig a beregszászi helyszín érkezett, de a beregszásziak mellett itt volt még Szöllős, illetve az újlaki tűzoltó egységek is itt voltak, és a következő percekben, ha minden jókor, tudunk egy kapcsolásban tovább menni, mert Barta Miklóst, a rádiónk igazgatóján szeretnénk a helyszínen kapcsolni, vele folytatjuk.
6: Üdvözlünk, Miklós, hallasz-e bennünket? Halló, halló!
7: Igen, nagyon jó hallok benneteket, üdvözöllek Zoltán, üdvözöllek István, és üdvözlöm minden kedves Pulzus Rádió hallgatót. Igen, itt vagyok Beregszázba, kint a helyszínen, a személytelepnél, ahogy Beregszázat ugye elhagyjuk, Beregszáz jobb oldalán. Engedd meg nekem egy kicsit még mielőtt elkezdem, egy infóval kezdjem. 23 fok van most Beregszázba, és idefele jövet, ezt mindenféleképpen el szerettem volna mondani, hogy már elég nagy a forgalom, és a forgalommal kapcsolatosan csak egy észrevétel, rengeteg autó nagyon helytelenül parkol. Felhívjuk minden kedves rádió, aki most hall minket. Én is idefele jövet próbáltam kihajtani, behajtani. A rendőrlámpák folyamatosan dolgoznak, minden. Rengeteg olyan autót látok, ami nem helyesen parkol, és ami nagyon-nagyon fontos. Már láttam olyat is, hogy a rendőr szerintem nagyon-nagyon nem, szerintem, hanem biztos jogosan büntette, mert egész egyszerűen olyan helyen állnak az autók, hogy egész egyszerűen kihajtani lehetetlen. De most térjünk vissza is a témánkra, amiről beszélni szeretnénk. Itt vagyok, hát most az túlzás, hogy egy kar nyújtásnyira, de most mondok valamit, 50 méterre itt vagyok a személyteleptől. Ugye tegnap este jött az az információ, hogy kigyulladt, láttunk különböző videófelvételeket is, hogy most, amit én látok és tapasztalok, de ez már nem most, ez már néhány órája, szerintem már hajnaltól már csak ilyen fehér hömpölygő füstöt látunk. Annyi információnk van még, hogy 4 tűzoltó csapat is van kint, az újlaki, a szöllősi, a vári és a beregszázi tűzoltók itt vannak kint, és folyamatosan hát locsolják úgymond azokat a helyeket, ahon hömpölyög ez a tűz, vagyis pontosabban ez a füst. Amit még mindenféleképpen el szeretném mondani, látszik ez a folyamatosság, itt most is, amikor megjöttem, a tűzoltó megjött, a tűzoltó elment, Beregszáz különböző pontjaival látszik is, hogy ezek a tűzoltók tankolnak, szedik a vizet, és folyamatosan jönnek ide ki a személytelepre. Az az információnk is van, hogy dolgozik folyamatosan egy lánctalpas traktor is, ami gondolom túrja széjjel fele azokon a helyeken, ahon újra és újra befüstöl a személytelep. Ugye ez nagyon fontos, mert ezt nem lehet egy-két órán belül eloltani, ezt elég nagy munka és sok hát odafigyelés szükséges erre. Folyamatosan itt vannak és folyamatosan locsolják befele, ahon ismétlem, ahon hát nem a föld alól, hanem a szemét alól, ahogy kijön megint egy füst, vagy netalán kigyullad valami, azt folyamatosan rögtön oltják. Most bizonyára Beregszázban is, akik korábban ébredtek, vagy hajnalban érződött ez a smog, hát ne nevezzük szagnak, inkább bűznek, de ugye ez attól függ, most például itt vagyok a helyszínen, és például most mondok valamit, Bakta és Muzsaj felé fújja a szél ezt a nagy füstöt, most Beregszáz felé nem igazán, úgyhogy ez van most itt a mai, pontosabban a mostani helyzet. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezt mindenféleképpen el szeretném mondani, hogy független ettől Beregszázban folyamatosan zajlik a szemét kihordás, vagyis fennakadás ezzel kapcsolatosan, ami a szemét kihordásával kapcsolatosan Beregszázban nem tapasztaltuk, és személy szerint én is el tudom mondani, hogy például a Csigaszukba, Csigaszuk környékén, a gázhivatal fele, a liceum fele tanálkoztam a traktorral, és szedik szépen a szemetet összefelé, és hordják folyamatosan kifelé ide a személytelepre.
5: Egész éjszaka dolgoztak a tűzoltók?
7: Egész éjszaka kint voltak a tűzoltók. Folyamatosan, ugye, mert hát azért azt, amit tapasztaltunk még tegnap, azt a hatalmas nagy tüzet, ugye azt oltani kellett. Ugye tudomásom szerint 8 tűzoltó egység, tűzoltó autó volt kint. Szerintem, ahogy mi is hírekben jelentettük és mondtuk a kedves rádió hallgatók felé, hogy 20-30 tűzoltó itt volt a helyszínen, és folyamatosan végezték a munkájukat.
5: Nagyon szépen köszönjük az információkat, akkor elméletek most csak füsttel találkoztok, nyílt láng már reggel óta nincs.
7: Így van, így van. Amit én most látok innen, mondok valamit 50 méterre, itt most már csak füstöt tapasztalok, de ismétlem, ugye ez egy eléggé felhalmozott dolog, amiről beszélünk, bármikor ez előjöhet ez a tűz, de azon vannak itt a tűzoltók és azok a szakemberek, akik ezt oltsák, ezt a most mondjuk azt, ezt a füstöt, egyfolytában arra figyelnek, hogy ez ne keletkezzen újra.
5: Az önkormányzat nyilatkozata szerint igazából a nyílt láng kérdés az a széltől függ, viszont ha halljuk a interjú ideje alatt, hogy nagy szél van arra, itt Beregszázban ez nem érzékelhető. Milyen a széljárás kint?
7: Ez így van, ugye ezt tudni kell, aki tudja, hogy hol van ez a személy domb, ugye ez egy nagy, hatalmas, nagy mező, itt sokkal jobban átjön ez a széljárás. Most mondok valamit, szembeállok a személy dombbal, és jobbról balra Beregszáz felé fúj a szél, ezért is mondtam, hogy most talán Beregszázban nem is nagyon, úgymond nem látni, bizonyára látni, de érzékelni nem igazán lehet a smogot.
5: Akkor van kint jelentős szél, a hangeffektusok is ezt mutatják.
7: Igen.
5: Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, Isten áldja meg. 10 óra 21 perc van, és megyünk is egy technikai információval tovább. Ha van megtapasztalás, van akár fotó, van akár videó, a tűz kapcsán várjuk a kommentekben, illetve Vibe-ben is elküldtetek, egészen 12 óraig vagyunk élőben, illetve az önkormányzat és nyilatkozott a rádió híreiben már hallottátok, hogy a szemétszedés az folyamatosan zajlik a kistérségen belül, ilyenfajta fennakadást ez nem okoz, és nyint vannak, folyamatosan próbálják kontrollálni ezt a füstöt, hogy nehogy újra láng legyen a végén belőle.
8: Hát igen, jó lenne, hogyha ez meg lenne akadályozva. Sajnos, tehát úgy gondolnánk, hogy a tegnap előtt esett legalábbis nem jelentős mennyiségű, de első, hogy az annyira át tudná áztatni akár ezt a nagyobb területet, hogy nem tud lángra kapni, aztán kiderül, hogy másfél nappal a szemerkélő eső után még gyakorlatilag nem nedvesedett át annyira a talaj.
5: Igen, és eső se lesz a következő 24 órában, nem úgy néz ki, úgyhogy na hát egy ilyen időszak lesz. Kitartást kívánunk, és persze várok akár kommenteket, hozzászólásokat a témában. A tűznek a keletkezéséről jelen pillanatban nincs információ, nagyon sokféle kommentet találkoztunk a Facebookon, nem kell megijedni, nem katonai cselekményről beszélünk, ezt engedjük el, mert ilyen rémisztő hírekkel is találkoztunk, hogy biztosan nem, semmi köze sincs ennek a dolognak, viszont feltehetőleg, mint ahogy láthatatok, több szeméttelep is kigyúlt az elmúlt időszakban Kárpátalján. Ebben a szárazságban ez egy előbb-utóbb, hát hogy is mondjam, kiszámítható jelenség volt, úgyhogy feltehetőleg erre készülni kellett, hogy ez megtörténik előbb vagy utóbb. A szárazság még tart, így aztán mindenképpen figyeljünk arra, hogy nehogy mi magunk legyünk a tűz okozója. Ahogy az Munkácson 200 hektáros fűégetést jelentett, ahol elektromos rendszernek a veszélyeztetése is zajlott, hát ott se unatkoztak a tűzoltók, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy vigyáznak ránk. Itthon is, Beregszázban is, Váriban, Dercemben szőlőségeket is meg kell említenünk, az ülőket is meg kell említenünk, úgyhogy mindenki, aki részt vett ebben a két tűzesetben, külön köszönjük. És a Vodokanál munkatársait egyébként, akik különböző gépjárműekkel hordják jelen pillanatban is a vizet a tűzoltó fecskendőknek a táplálásához. Ugye egy fecskendőben kb. 5-6 köbméternyi víz van, úgyhogy az kifogyik néhány 10 perccel alatt, aztán azt folyamatosan tápolni kell vízzel, úgyhogy ezeknek a folyamatos logisztikáját láthatjátok, akik arra járnak.
8: Nemrég volt módom a tűzoltóállomáson egy, nevezzük így, kirándulás alkalmával részt vennem, és sokféle érdekességet meg lehetett kérdezni maguktól a tűzoltóktól. Valóban 6-8 köbméteres az a tartály, amit tele tudnak tölteni a tűzoltó autókba, viszont a kilövelési sebesség az elég nagy, tehát gyakorlatilag ezt a 6-8 köbmétert 5 percen belül helyszínen szét tudják teríteni. Tehát ilyen szempontból az a meglátás, amikor egy-egy laikus arra jár és azt mondja, hogy a tűzoltók üresen érkeztek meg. Nem, 5 percnyi locsolás után gyakorlatilag üres a tartály, ezért nagyon fontos a különböző tűzcsapoknak a meglétele. Megléte nagy valószínűséggel ezért is vannak kitáblázva, és nagy valószínűséggel, ahogy Barta Miklós is említette, elég komoly problémát tudnak okozni a helytelenül parkoló autók, tehát ha egy tűzcsap előtt vagy egy tűzcsapon rajta parkolunk, akkor elég komoly akadályt tudunk képezni a mentési munkálatokban.
5: Ha már víz, akkor Vodakanálnak van egy felhívás, a csőtörés miatt idősen vízkorlátozás vezetnek be több utcában, Beregszázban.
8: Így van, az egyik érintett utca az a Munkácsi útköz, annak egy részleges területét zárják le, már, illetve már 8 órától dolgoznak a szakemberek, a másik pedig 8:30-kor kezdődtek el munkálatok a Bakó Gábor utcán, a Leszja Ukrainka utcán, az Olga Kobeljánszka utcának egy részén, valamint érintett még a Verhovinai utca. Úgy tervezik, hogy ez utóbbi időszaknak, vagy az utóbbi érintett területnek a javítási munkálatait befejezik délután 3 órára, az előbbit pedig délután 5-re.
5: Kitartást kívánunk. Technikai információ, Beregszázban utca a közvilágítási rendszert kartanak karban, ez csak általában nappal lehet, amikor látjuk, hogy hogyan kell hozzányúlni.
8: Látni kell, hogy mit nem látunk.
5: Igen, látunk, hogy miért nem látunk, úgyhogy fel vannak kapcsolva utcákban a közvilágítás, ne lepődjünk meg, ez a karbantartási ellenőrzési munkának egy része. 0957097097-es SMS Viber számunk aktív, de arra technikai közérdekű információt, ha rendőrrel balesettel találkoztok, írjátok meg, és a határinformációkat is örömmel vesszük. Fontos megjegyeznünk, hogy ebben a mai műsorban két témát szeretnénk boncolgatni a témában, a mai óránkban. Első óránkban, ha minden igaz, akkor érkezik hozzánk egy Viberes kapcsoláson keresztül Ibu mamával szeretnénk beszélgetni. Témák pedig a nyári befőztölés, hogy mit, hogyan, milyen formában érdemes eltennünk a szűkebb időszakokra. E kapcsán beszélgetünk majd a sztárszakácsunkkal, illetve kimondottan a fóliák és a viharkár lesz a fő terítéken. Ebben a témakörben is egy meghívott vendégünk, szakértünk érkezik hozzánk, majd Varga István falugazdász.
8: Szörnyisnyi hosszínásai peredácsi, Ibu mama, Sef Kuchárnásohar rádió, ta István Varga, specializ szilszkóho hospodárstva.
5: Zenében megyünk tovább a háttérben, Rúzsa Magdi, énekel, ez pedig a Rossz Lány, egy remix 2026-ban, 10:26 perc.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: 10:37 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket a különkiadás szerdai adása szól. A Vodoknál Kárpátvíz posztolt, hogy már meg is vannak a reggel kezdett munkálatai.
2: Így van, úgy néz ki, hogy a Bakó Gábor, Leszja Ukrainka, Olga Kobelyászka és a Verhovinai utcán sikerült helyreállítani az elromlott vízvezeték rendszert, úgyhogy elméletileg az ott lakók újra visszakapcsolták a központi vízellátást. Most már csak arra kell figyelni, hogy az első néhány liternyi esetlegesen zavaros vizet, azt úgy engedjük el.
1: Ez nem az almalés ürítménye.
2: Nem, nagyon úgy néz ki, hogy nem.
1: No, aztán fontos megjegyeznünk, hogy a nyár azért a nagyon sok szezonról szól, amit egy dinnye szezon is van, ne felejtsétek el, amellett viszont az uborka, illetve a berakásnak az időszaka is van, és e kapcsán szeretnénk a következő percekben egy sztár vendéggel beszélgetni, mégpedig Ibu mamával.
2: Itt van velünk a vonal másik végén Ibu mama, a Pulzus FM szakácsmestere. Znamy na związku siohodni Ibu mama, szef kuchar naszego radio. Köszöntünk műsorunkban, szervusz, hallasz-e bennünket?
3: Hallak titeket, igen. Én is köszöntelek, és a hallgatókat is, szép napot nektek.
1: Beszélgetünk nem olyan rég arról, hogy milyen lekvárokat kell készíteni, de a lekvár készítés szezon, mert egy fontos szezon van, a uborka berakás szezonja, azaz a befőztölés szezonja, és mik azok a dolgok, amiket érdemes ilyenkor eltárolnunk a nehezebb időszakokra?
3: Hát igen, ez egy bonyolult dolog, mert ugye ha eltárolunk, nem csak a befőztölésre gondolunk, ugye a lekvárok, a dzsemek, ami szakaszosan érik. Tehát érett a fekete ribizli, érik a málna, és ezt ugye nem tudjuk se elhalasztani, se előrehozni. De hát de minden esetre persze a savanyúság az uborka, picit a paradicsom még az odébb van, de ugye nagyon-nagyon fontos az uborka eltevése. Ennek is sokféle módja van. Már a rutinos háziasszonyoknak biztosan megvan a saját receptje, módja szerint, ahogy elrakja, de érdemes róla beszélni. Ugye az eltevés arról is szól, hogy nem csak a savanyúságról gondolkodunk, hanem ami per pillanat érik. Például ott van a tök, amit szintén nagyon érdemes legyalulni, elrakni, télen nagyon finom étel készül belőle. Ehhez tartoznak a füvek, a kapor, a petrezselyem, mert ugye egy kaprot is már 2-3 hét múlva nem igazán tudunk elrakni, mivel leérik, elszárad. Ilyenkor megcsipkedjük egy vajas dobozba, vagy csomózzuk csokrokba, egy tasakba, hűtőbe, tehát sokféleképpen el tudjuk, erre is gondolnunk kell. De viszont ugye, ahogy érnek a gyümölcsök, úgy jönnek a finom dzsemek, a lekvárok, a barack lekvár, ami szintén egy fontos egy konyhán, akár sütéshez, akár palacsintához nagyon fontos, hogy legyen. Van dolgunk, igen, ilyen hangyák vagyunk nyáron, van dolgunk, mert csak akkor lesz tele a kamránk, hogyha most gondoskodunk mindenről.
2: Lehet, hogy férfiként még nem hallottam róla, de eddig nekem a fűszernövények úgy maradtak meg, hogy azokat szárítjuk és elrakjuk valamiféle keverékbe, és majd úgy vesszük elő télen. Egy kicsit erről a fűszernövény befőzésről hallhatnánk-e néhány szót?
3: Persze, és nagyon is fontos róla beszélni, mert ugye, hogyha most a kertben, mint ahogy mondtam, leérik a kapor, beszéljünk a kaporról, de hogyha most összeszedjük őket, megmossuk, összetördeljük, és például teszünk hozzá 2-3 szál tormalevelet, ami szintén már most ilyen jó sötét zöldre érett, és nagyon nagy az ereje. Teszünk hozzá egy nagy csokor kakukkfüvet, borsfüvet, ki hogyan ismeri, és hogyha ezeket így elzacskozzuk, bőven, legalább 2-3 rétegesen, és betesszük a hűtőnek az aljába, és majd, mikor jön a savanyú káposzta, akkor csak szépen, mikor akarunk készíteni, akkor csak szépen előveszük, mehet a hordó, a bödön, a vedér ki, mibe szokta elrakni az aljára, mert hogyha most leszedjük és kiakasszuk, hogy elszáradjon, az szó szerint elszárad, annak már íze nem lesz.
2: Meddig tárolhatók így a különböző fűszernövények? Tehát ugye a konzervekről valahogy az a az a népi hiedelem, hogy ameddig fel nem puffad, addig tárolhatjuk, mondjuk azt, hogy a lejárat idő az csak egyfajta előrejelzés, mondjuk ilyesfajta módszerrel meddig érdemes tartani, mondjuk meddig őrzi meg azt a frissességet, vagy közel azt a frissességet, mintha most mennénk a konyhakertbe.
3: Igen, szó szerint megőrzi a frissességét, sokkal jobban, mint hogyha kiakatnánk és kiszárítanánk. Ez így bevált módszer, és tényleg nagyon-nagyon jó. Na de viszont ott van a petrezselyem, ami szintén, ugye azt mondjuk, van egész éven. Igen, van, de most van a legnagyobb ereje, mikor már odafejlődött. Ezt is, hogyha megtisztítjuk, leöblítjük, megmossuk mondjuk úgy, egy tárcára, egy nagy konyharuhára felaprózzuk és betesszük nem ki a napra, hanem sőt be a szobába egy hűvös helyre, nem veszti el a színét, megmarad az íze, és amikor már ilyen csörgős lesz, szárat, akkor ne hagyjuk úgy, mert tönkre megy, rögtön fedős dobozba, csavaros üvegbe, vajas dobozba el tudjuk rakni. És érdemes a zöldeket elrakni, és ugyanúgy csokrozzuk, tasakba elrakjuk, és akkor már csak elő lehet venni. De ömlesztve ne tegyük el soha, mert nem fogunk tudni boldogulni, tehát nem tudunk hozzáférni. De ha már becérnázzuk, csokorok kötünk, akkor azt úgy egyesével ki is lehet szedni, és akkor csak dobni a levesbe. Tehát ebben is érdemes foglalkozni, mert ez mind fontos. Mind fontos. Mert ugye majd később odaérünk, hogy a fűszernövény, a paprika is, amit szintén felcsikozunk, felkockázunk, ki milyen módon rakja el, télen, hús alá, egy levesbe, ha a kaprot megvágjuk ollóval, késsel esetleg, akinek ahogy kényelmesebb, egy borslevesbe, már csak kivettük, levettük a fedőt, dobtunk a levesre, visszaraktuk, és már van friss kaprunk. Így sokkal frissebb, mint sem ha elszárítjuk.
2: Térjünk egy kicsit vissza az uborkának a szezonjára. Sós vagy ecetes, ez a nagy kérdés sok esetben, illetve az, hogy milyen az ideális méretű uborka, kisebb, nagyobb, melyik a legnagyobb méretű, amit még érdemes mondjuk a befőttös üvegbe elrakni?
3: Hát ez szintén egy nagy kérdés, és fontos kérdés, mert ugye a uborka is a fajtájától függ. Van olyan uborka, amelyik eléggé hosszúkásra nő meg, ahhoz, hogy már le tudjuk venni, de még attól vékony. Tehát ez egy berakni való. Van, ami kis fürtös, kis apró. Ezt ugye a háziasszonyok úgy vetik, úgy ültetik, ahogy szeretné, amilyet szeretnek. Ugye van, aki megvásárolja, az sem ritka, de azért mi inkább maradunk a saját uborkánál. És ugye a nagyon nagy uborkának soha nem fog már olyan íze lenni, azt mondjuk, hogy az már nem berakni való uborka, egy 8 centistől lefelé, ugye, hogy szükül az üveg, igyekszünk mindig egy kisebbet az üveg tetejére tenni, hogy azért be tudjuk rakni az uborkát, és ugye általában mindenkinek, legalábbis én tapasztalatom szerint mindenki a csemege uborkát szereti. Nem egy túl ecetes, de viszont egy ízes uborka legyen. És ezt föl tudjuk használni levesekhez, salátákhoz lereszelni, savanyúságnak egy köret mellé többféleképpen fel tudjuk ugye használni. Mert a csemege uborka, amikor ez csak egy jó tipp, de tényleg egy jó tipp, amikor készítünk egy uborka lét, úgy mondjuk 4 liter víz, 1 liter ecet, 1 kiló cukor, 3 marék só. Ebbe a vízbe most vannak a friss fűszernövények, a kapor, a borsfű, a tormalevél, babéllevél, bors, szemesbors, és ezt felrakjuk fölni. És mikor már felfort, akkor lehúzzuk, mint egy húslevest például, egész kicsi alapgázra, és így főzzük, vagy 10-15 percig, hogy kiföljenek az ízek. Majd lekapcsoljuk, lefedjük, hagyjuk kihűlni. És ezt a lét szűrőn átszűrjük, akár csavaros üvegekbe, és akkor nem kell nekünk, ha van 2-3 üveg uborkánk, újra készíteni egy lét, hanem ezt tudjuk használni, míg el nem fogyik. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Tapasztalatból tényleg egy nagyon jó dolog. És akkor beízesítjük a mi saját ízlésünk szerint. De ebből van egy csemege uborka, ami gyengén ecetes, nem túl édes, Tehát azt mondják a puding evése, a próbája, hogy együnk.
1: Ez a saját szerint ízesítjük, ez hogyan kell elképzelnünk? A kezdőknek ez szembe. Nem jelent semmit. Bocsánat, én azért nem fogok sosem megtanulni főzni, mert a szakácskönyvben, amikor el van mondva, mi miből kell, akkor a végén tetszés szerint adjunk hozzá sót, meg borsót, meg nem tudom.
2: Ízlés szerint.
1: Ez milyen mértékegység, hogy ízlés szerint?
2: Mondjuk nemzetközi.
1: Fogalmazzuk meg a kezdő befőztelős fiatalasszonyok számára, hogy mit jelent az, hogy ízlés szerint fűszerezzük?
3: Igen, ez a recept, amiről beszéltünk, ez egy csemege uborka, ami azt jelenti, hogy ízes. Nem sós, de nem is sajtalan, tehát érzem rajta. Nem túl édes, mivel nem édessé készül, hanem savanyúság. Ecetnek elég savanyú, de nem túl savanyú, de viszont van olyan, aki kimondottan a nagyon savanyút szereti. Ezért mondjuk azt, hogy ízlés szerint. Akkor ő, tehát ha én nekem savanyú kell, akkor másfél adag ecetet teszek, nem az átlagos egy adag ecetet. Így van ízlés szerint.
2: Tehát közbe kóstolgatjuk.
3: Valaki nagyon savanyú szereti, de viszont ami a mindennapokban elismert, ami a legkapósabb, az a csemege uborka.
2: Egy technikai kérdés. Sokszor halljuk itt a vidékünkön, hogy valami hordós, és ez is valahogy a befőzési időszakhoz kapcsolódik. Mit jelent ez a módszerek közül, a tartósítás módszerei közül, hogyha valami hordós?
3: Hordós?
2: Igen.
3: Na, így van. Tehát a hordó azt jelenti, hogy elrakjuk bele a savanyú káposztát. Ez elismert, mert ez így finom, ez így lett kitalálva, nagyon-nagyon jó tette, aki ezt így kitalálta valamikor nagyon-nagyon régen, mert ez így nagyon finom. De másra én nem használok hordót, megmondom miért. Valamikor nagy divat volt, hogy vették a műanyag hordót, és akkor mindent bele. Volt egy receptje a lének, és akkor jó, de hogy az milyen jó, lemegyek a kertbe, van 5 paprikám, 10 uborkám, 3-4 félzöld paradicsom, milyen jó, nem kell nekem üveget most így foglalkozni vele, felmegyek, megmosom, dobom bele, és már megvan. És téli őszig ez tele rakódik, úgymond, mert fokozatosan dobjuk hozzá, amink van, úgymond. És akkor egész télen ehetjük. Igen, ez így nagyon érdekes. Hordót vettünk, megcsináltuk az alaplét, tele is raktuk, ősszel pedig szépen mindet kiöntöttük. Megmondom miért. Senkinek nem hiányzik az a sok vegyszer, ami abban benne van. Senkinek. Soha többet meg nem próbáltuk, nem tudok róla véleményt mondani, hogy ilyen jó, meg olyan jó, mert nem, mert tényleg nem jó. És ha egy mód van, mi abszolút elkerüljük, de ha egy mód van rá, kerüljük el az ilyet.
1: Ez kb. Olyan, amikor a mézről tudja mindenki azt, hogy egy ezüst ékszert is le tud teljesen pucolni a szennyeződéstől. Ennek ellenére különböző műanyag edényben értékesítik. Azon gondolkozom, hogy ezt valami még gondolta olyan túl, mert hogyha az ezüstöt le tudja marni, akkor a műanyagot szépen ki tudja bontani. Valóban nagyon érdekes kérdéskör ez. Még egy-két dolog.
3: Igen.
1: Mi az, amit ilyenkor még az uborkán kívül el lehet tenni? A paprika, paradicsom az egyébként egyre többször van eltéve, illetve helyenként még karfiolt, jól mondom? Talán még azzal is találkozunk mindenféle formában.
3: Igen, ezért mondtam az elébe azt, hogy így lépésről lépésre haladunk. Valamit nem szabad elhalasztani, mert akkor annak már inthetünk, de előre se tudjuk hozni, mivel még nem ért oda, hogy az érjen. Ugye akkor, mikor már túl vagyunk az uborkán, mert az az első, túl vagyunk az uborkán, mert azért lehet, hogy valakinek már van annyi paradicsom, hogy elég egy reggelire, egy ebédre esetleg, de nincs még szezonja, nem úgy terem. De mikor már minden terem, akkor nagyon-nagyon finom a karfiol, az ilyen vegyes savanyúság. Ugye amikor kerül az üvegbe egy-két uborka, kerül bele egy olyan 4-5 karfiol rózsa, kerül bele 3-4 szilva paradicsom, esetleg 2 cikk kis gyengetők, 1-2 hagyma, ami nem nőtt meg, kis picike, azt is közzé tesszük, és ez egy ilyen vegyes savanyúság, mert minden más ízt ad neki. És ugyan ebben az uborka lével öntjük fel, és akkor tesszük dunszba. Én ennek vagyok a híve, hogy mindent dunszba. Tehát feldunsztolni. Van egy fazék, amiben ebben foglalkozunk, az csak erre való, és akkor feldunsztoljuk, mikor már gyöngyödzik, lefedjük, és mehet a spájzba, a kamrába, a pincébe, ki hol tárolja, és nem igazán használok savanyúság tartósítót. Mert a só, a cukor, az ecet, a tiszta, pontos munka, ez mind tartósító. Mind tartósít. És ez nem hiányzik sem a gyerekeknek, sem a felnőtteknek, ez károsít májat, nem akarok erről inkább ebbe belefolyni, de ha egy mód van rá, és van rá más megoldás, akkor kerüljük el, mert érdemes.
1: Ibu mama, köszönjük szépen, időt szántál ránk, és rengeteg mindenről szó lehetett. Egyfajta fűszert adhattunk a házi asszonyoknak, a házi munkáknak a legfontosabb részéhez a befőztölés időszakban. Sok erőt és áldás, kívánunk az életedre, munkádra!
3: Nagyon szépen köszönöm, szép napot nektek, örülök, hogy hallottalak benneteket. Sziasztok!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ibu mamát kapcsoltuk.

0: hallgatóinkat. Vitánya ragyoztuk a csám. A Munkácsi Vasil Turáncsik stadionban emlékmérkőzést rendeztek a két kiváló kárpátaljai labdarúgó, a Gaba Uda testvérek János és Viktor tiszteletére. A pályán a kárpátaljai öregfiúk válogatottja és a Lembergből érkező kárpáti veteránjai csaptak össze. A találkozó legmeghatóbb pillanat az volt, amikor pályára lépett Júri Gaba Uda, Viktor fia, és a 9-es mezben játszott, amelyet egykor a legendás csatár nagybátyja viselt. Idénban Gaba Uda János születésének 85. évfordulója, a lembergi kárpáti színeiben 140 mérkődésen 68 gól szerzett, háromszor lett a csapat gólkirálya, elhódította a kupát és örökre beírta nevét az országos futball történetében. Kiemelkedő feljátékának köszönhetően a kárpátaljai Atlasznak nevezték. Az emlékmérkődést a Gaba Uda család kezdeményezte, a stadionban családtagok, barátok, volt labdarúgók, a helyi közösség tagjai és a városvezetői gyűltek össze, hogy tiszteletüket tegyék a két sportoló előtt, akik Kárpátalja hírnevét messze földön öregbítették. Ранчика Мукачи вивит бусе мемориальный матч на честь выдатных закарпатских футболистов братьев Яноша та Виктора Габовды. На полі зустрілася збірна ветеранів Закарпаття та ветерани львівських Карпат. Особливо зворушливим моментом став вихід на поле Юрія Габовди, сина Віктора та племінника Яноша. Він зіграв під номером 9, саме тим, під яким колись виступав легендарний нападник. Цього року минає 85 років від дня народження Яноша Габовди. За Карпати він провів 140 матчів, забив 68 голів, тричі ставав найкращим бомбардиром команди, здобув кубок. Завдяки феноменальній грі головою його називали Закарпатським Атлантом. Ініціатором матчу стали родина Габовди. На стадіоні зібралися рідні, друзі, ветерани футболу, представники влади та мешканці громади, щоб вшанувати пам'ять спортсменів, які прославили Закарпаття далеко за його межами. Kárpátalján megrendezték a 6. Futsal Fesztivált, amelyet a neves kárpátaljai labdarúgó és edző Viktor Jáskó emlékére hívtak életre. A tornán 6 csapat vett részt Munkácsról, Perecsenyből, Szent Miklósról és Szernyéről. A rendezvény Viktor Jáskó előtt tisztelgette, aki pályafutása során több csapatot is irányított, a Zakárpátját, a Munkácsi FC-t, a Ternopili Nyivát, a Lembergi FC-t, valamint sportigazgatóként dolgozott az ungvári Hoverlában. A Zakárpátja Vidbusza Sosti Futsalny Fesztivál Pamięti Reska. Úzmahanyag vzali участь 6 команд із Мукачева, Перечина, Чинодєва та села Серня. Турнір був присвячений пам'яті Віктора Ряшка, тренера, який у різні роки очолював Закарпаття, ФК Мукачево, Неву, Тернопіль, ФК Львів та працював спортивним директором Ужгородської Ховерли. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabda tehetség gondozást Kárpátalján. U8-9-től egészen az U17 plusz szakgimnáziumi kategóriáig. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-éig. Blahodiny fond Géniusz uspiupráci z Uhorskő Federációhon bolúta a Zakarpátským Uhorským Univerzitetom imeni Ференца Ракуці II у 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті для кількох вікових категорій від U8-9 до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному форматі до 10 серпня 2026 року. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtis Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хол.

0: Це Радіо Пульс.
1: Tizenegyről 17 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket a különkedés szerdődása, ez pedig a második óránk, egészen 12 óráig vagyunk élőben, 095-709-7097-es SMS Viber számunk, ide várunk technikai közérdekű információt, a határon veszegeltek, illetve meg milyen sorra találkozhatunk, és külön veszük, hogyha technikai információkat osztok meg velünk, akár fotókat is, lehet videókat is várunk, így aztán így gyorsabban tudjuk tájékoztatni a nagy közönséget, és külön köszönjük, ha velünk tartottak ebben a második órában is.
2: A Vodokánál Kárpátvíznek a tájékoztatása szerint egy cső, illetve vezeték helyreállítási munka már befejeződött, amit délután 3-ra terveztek majd csak befejezni, viszont a Munkácsi útközön, illetve annak szakaszán még tartanak a felújítási munkálatok. Legkésőbb 5 órára befejezik, de ha ugyanilyen ügyesek lesznek, akkor akár perceken belül is helyreállhat a vízszolgáltatás.
1: Megyünk is rovattal tovább itt az FM 92.1-en a nap híre.
0: A nap híre.
1: A hírekben hallhattátok, hogy kedden tartották az egészségtelen ételek nemzetközi napját, így aztán arra gondoltunk, hogy széjjel nézzünk házunk táján, hogy mik azok az ételek, amiket igazából jobb lenne, ha nem fogyasztanánk, mert az egészségtelen rátájuk igen-igen magas, ami azt jelenti, hogy teljesen rossz hatása van a szervezetünkre, életünkre és akár az egészségünkre is.
2: Hosszú távon ugye tudjuk, hogy az utcai ételek, azok a bizonyos street foodok, hogyha folyamatosan csak azon élnénk, akkor abból lehetne gond, de itt most nem feltétlenül csak ezekre a termékekre gondolunk.
1: Csak egy mellék információ, a WHO adatai szerint a helytelen táplálkozás a betegségek csaknem 2/3-ának a kialakulásában játszanak közszerepet, ami azt jelenti, hogy hát igen.
2: Hát ahogy az ókori görögök tartották, amit ezzel, azzal leszel.
1: Nézzük is a legdurvább ételeket, amiket talán jobb, hogyha nem is ennénk. Zacskós fehér kenyér tartósított pékáruk, gondolnánk azt, hogy milyen finom és friss, és amikor megnézed a szavatosságát, akkor rájössz, hogy ez még sok ideig lesz friss.
2: Így van. Mert hogy gyakorlatilag ilyen örök életűre vannak tervezve, pedig tudjuk azt, hogy egy kemencében sült... Így van, tehát egy kemencében sült kenyérről annól azt tudtuk, hogy tehát meg fog száradni. Tehát kiveszed a kemencéből, az úgy frissen, ropogósan, nagyon-nagyon finom tud lenni, aztán ugye megvoltak a különböző tárolási technikák, vászonkendőbe, mi egyébbe, de egy idő után így is úgy is tönkre tud menni. Tehát azok a dolgok, amikről a természetes állapotában sejthetőek, vagy azért nem a végtelenségig tarthatóak, és mégis ezt ígéri nekünk a csomagoló papír.
1: Mindig gyanús.
2: Így van, az legyen gyanús, mert ott közel járunk ahhoz, hogy egészségtelen. Például, hogyha a kenyeret említetted, ilyenek a tartósított sütemények, hiszen az is előfordul, hogy nyár van, nem akarod bekapcsolni a sütőt, tehát hogy milyen egyszerű bementél a boltba, bár nyilvánvalóan drágább, tehát hogyha valaki így kiszámolgatja, hogy egy receptnek a hozzávalói mennyibe kerülhetnek, még ha a villanyenergiát hozzáteszi, még mindig olcsóbb, hogyha otthon elkészíted. Na de van az a helyzet, amikor beszaladtál a boltba, megvetted, mert hogy vendégség jön, hirtelen kell, meleg van, stb. Igen, nem, csak hogy azt a tartóságot valamivel el kell érni. Otthon megsütöttél egy meggyes süteményt nyilván.
1: Kb. Szerintem 3 nap, vagy ebben a melegben, jó, tehát, melegben 2.
2: Legjobb esetben jól sikerült, és akkor még aznap elfogy.
1: Igen,
2: jó,
1: igen,
2: tehát
1: igen,
2: ugye
1: igen.
2: Ez a legjobb dolog, de azért tartósan, pontosan tudod, még hogyha hűtőbe teszed, akkor is valahogy vagy megszárad, vagy elkezd valamiféle érdekes réteg megjelenni a tetején.
1: Szóval pisztáciás, drágám, jó a pisztácia ezen a
2: Így van. Szóval a tartóságot
1: azt
2: valamivel el kell érni, ehhez kellenek a tartósítószerek, valahogy az állagát is meg kell tartani, ezért kell az állományjavító, és hát valamivel ízt is kell hozzá keverni, tehát az ibumama által említett dolgok, hogy ezt most eltartósítottok, kiskertbe szedtük, tehát hogy valahogy a nagymamai íz, vagy a gyermekkorunk ízvilág az a természetes ízvilág volt, hát ezt elő lehet csalogatni mesterségesen is, nyilván ennek megvannak a káros mellékhatásai is.
1: Cukros üdítők és energiaitalok tele vannak cukorral, rengeteg vitaminnal, amit E-vitaminnak hívunk, ezek nem egészséges dolgok. A 2-es típusú cukorbetegségnek, illetve a szívbetegségek jelentős százalékával emeljük a kockázatát, az energiaitalok pedig koffeint, mesterséges adalékokat tartalmaznak, amely túlzott fogyasztása esetén szívritmus zavart okoz, magas vérnyomás, és még sorolhatnánk az alvás zavart is, és ez a fiatalokra is jellemzően módon igazán magas. Pláne ezben a fesztivál szezonban rengeteg energiaitalat fogyasztanak a fiatalok. Hát e kapcsán mindenképpen érdemes széltekintenünk, ezt ne fogyasszuk, mert rossz.
2: közkedvelt ételünk a pizza, és hát ezt ugye előre elkészítve is lehet venni, ott van dobozva szépen Mireliten, csak hogy a fagyasztott pizzákban gyakran rossz minőségű alapanyagokat használnak fel, benne vannak ugye a felvágottak, amelyet szintén tartósítani kell, ott vannak a sajtok, és hát úgy néz ki, hogy nagy mennyiségű sót, valamint zsírt is tartalmazhatnak.
1: Amilyen kiadokadok ez a reggeli gabonapelyhek, hát ugye szoktunk gondolkozni, gyerek mit tegyen reggelire, egészséges legyen, hát a gabonapelyhely az mennyire jól mutat, Rissan és fej, mennyire...
2: Tehén-tehén.
1: Az általában egyébként nálunk megvan, viszont fontos megjegyeznünk, hogy a gabonapelyhek, amik kimondottan gyerekeknek szállnak, ezek színesek, csokisak, mézes változatok van, rengeteg cukorra a színezéken mesterséges ízesítővel van tele, úgyhogy ebből napi szinten alkalmazva étkezével igazából mérgezzük a saját gyermekünket. Amikor reggeli gabonapelyhet keresünk, akkor az egészséges alternatív, ez a teljes kérdősi gabonapelyhe, amely általában az a pehely, amely általában nem ízes, nem színes és nem formázott, úgyhogy ami színes, ízes, formázott és rengeteg színezék van benne, azt ne adjuk a gyermekünknek, mert épp az ellenkezőjét érjük el azzal, amit szeretnénk vele.
2: Hát akkor már ehhez csatlakoznak a gumicukrok is, és most így belegondoltam, hogy egyébként gyermekkorunkban...
1: Hogy nem szeretem.
2: Hát marmaládé, az volt, erre emlékszem, igen, tehát hogy valami zselatin alakú. Gyermekkorunknak a nagy gumicukra, ez szerintem a húsleves ízű kocsonya volt. Tehát hogy az, ami a la nature készült el, mert hogy a gumicukrok, amiket most lehet kapni, hát azoknak nem sok köze van a természetes világhoz. Mesterséges anyagból készülnek, nagy mennyiségű cukrot tartalmaznak. Ez ugye károsíthatja alapvetően a fogakat, és hát nagy mennyiségben súlygyarapodáshoz vezetnek.
1: Ez volt az egészségpercek rovatunk? Tényleg ez lett az egészségpercek rovatunk, de azért mindenképpen az étkezésről volt szó, a nemzetközi egészségtelen ételeknek a napja apropóján. 11 óra 24 perc van, vendéggel megyünk tovább, a zenereklám után újabb vendég érkezik hozzánk, és kicsit szélnézünk a fóliákban, mi zajlik, mi van akkor, ha viharkárt szenvedünk, és mi az, ami éppen a fóliákban lévő termékekre jellemző ebben a szezonban.
2: Stúdiumban várjuk Varga István falugazdást.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: 11 óra 36 perc van, köszöntjük a mostatokat a rádió hallgatókat és livestream nézőket. A különkedés műsorra szól, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Stúdiunk vendégeként köszönhetjük Varga István falugazdást. Szóhogy néznám, jó sztúgyi, István Varga, Cisco Hospodeszkei Radnik. Üdvözlünk műsorunkban, köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
2: Az elmúlt hétvégén azért nagyon rossz látvány volt, hogy volt Kárpátalján több olyan település, ahol végig söpört a vihar, és a fóliákat is igen keményen megtépázta. Szerencsére a vonzás körzetünkben nem tudtunk ilyen kárról beszámolni, és talán kegyelméből azért, hogy te nyár még tartogat meglepetéseket. Mennyire veszélyes ez az időszak a fóliák gazdaságára, mennyire veszélyes forrás maga a vihar?
4: Az utóbbi években tapasztalható klímaváltozás az ugye a szélsőségeket felerősíti, tehát ezek az erős viharok, szelek, ezek egyre gyakrabban mutatkoznak. A tavalyi évben ugye most elmondható a mostani viharról, hogy a Kárpátalja magyar lakta településeit az úgymond nem érintette, vagy csak a széle érintette ennek a viharnak a hatása, de a tavalyi évben például Dobrony környékén volt egy elég erős szélvihar, ami nagyon sok fóliasátornak vagy a borítását, vagy az egész fóliasátrat meghajlította, eltekerte, tönkretette, tehát ez egy súlyos probléma, és egy olyan probléma, ami ellen nem igazán van védekezési lehetőség. Tehát egyedül, amivel tudnak a például a fóliasátras gazdálkodók védekezni, az az, hogy a fóliasátor építésekor nem spórolnak az anyaggal, erősebb, masszívabb, vastagabb falu csőből építik a fóliasátrat, és ugye bizonyos időközönként ezt tudjuk, hogy a UV-sugárzás hatására hiába az van írva, hogy 7 évet bír mondjuk az a fóliapalást, de 5 év után már nagyobb annak a veszélye, hogy egy erős szél azt letépi vagy elszakítja. Tehát bizonyos időközönként arra fel kell készülni, hogy ezt bizony cserélni kell. És ahogy láttuk a közösségi médiában a felvételeket erről a viharkáról, nagyrészt a fóliasátrak borítását vitte el, és nagyon sok esetben a favázas, tehát ezeket a gyengébb, tehát olcsóbb a fából megépíteni a fóliasátrat, de sokkal nagyobb a kitettség annak, hogy egy szélvihar esetén, vagy egy ilyen időjárási körülmény esetén ez összetörik, tehát hogy nagyobb a kárnak a lehetősége. Sőt, amiket láttam felvételeket, ugye én nem jártam ott a helyszínen most, de amit láttam felvételeket, azok a fóliák, amik elhajlottak, megtekeredtek, azok főleg ilyen véknyabb vázból épített fóliák voltak.
3: Tehát gyakorlatilag nem bírják azt a nyomást, aminek ki van téve egy ilyen vihar esetén.
4: Hát így van, és ugye még pluszba jön ahhoz, hogy most van a termésnek egy erős mennyisége, például ha gondolunk egy paradicsomra, rajta van 3-4 fürt a magán a töveken olyan fürt, ami már megnőtt, tehát az önmagában egy elég nagy súlyt jelent, és ez is a fóliasátornak a szerkezetén van, tehát a kereszt merevítőkre van megcsinálva a szerkezet, és ott lóg, és ugye ez egy plusz terhelés a fóliának, és amikor oldal irányból kapja a szelet, akkor ez, ahogy húzza lefele ez a nagy súlyt, könnyebben eltekeredik egyszerűen a fólia váz.
3: Különböző kárenyhítési források vannak. Jellemző az Kárpátaljára, hogy akár jégkár, akár viharkár ellen biztosítást kötnek a gazdák, gondolok itt, hogy nagyobb méretű fóliaházakban keletkezett károkra?
4: Hát akikkel én vagy mi kapcsolatban vagyunk, gazdák, ezek általában ilyenekkel nem nincsenek kapcsolatban. Azt nem tudom, hogy mennyire működik jó, mert van azért költözött Kárpátaljára most a háború alatt néhány olyan cég Ukrajnából, amik több fólia, ilyen fólia telepeket csinált egymás mellé 10-20 fóliát. Nagyobb cégek, lehetséges, hogy ők kötnek biztosításokat, valószínűleg itt is úgy működik, hogy aki olyan biztosítóval szerződik le, ahol magasabb a biztosítás árat, valószínűleg van kárenyhítés is, de nem tudom, mennyire működik ez jó nálunk.
2: Mi van akkor, amikor megtörténik a baj? Mit tehet? Hirtelen a kárfelmérés az alig, hogy kiegyesek a csövet, vissza a fóliát, vagy megfázik ilyenkor, tönkre megy ilyenkor, mi történhet ilyenkor?
4: Hát ugye több függ a kárnak a mi voltjától is, tehát van olyan, hogy a több éves fóliát leszakítja a a fóliáról, ugye még akár azt is meg lehet tenni, hogyha szeretnénk megmenteni a csővázat, hogyha látjuk ezt a nagy vihart és ott vagyunk, akár el lehet vágni a fóliát is, mert akkor egyszerűen letépi a szél, de a vasváz megmarad. Másnap veszünk egy új palástot, igaz, hogy ez anyagilag az is pénzbe kerül, de a vasszerkezetnek a helyrehozatalához képest ez elenyésző az összeg, és egyszerűen ráhúzzuk az új palástot, ez egy napos munka, de helyrehozható. Ezzel szemben, amikor ez a vasszerkezet elhajlik, tehát ezek a csövek elhajlanak, ugye ez ívre van hajlítva, ez amikor egy ilyen új deformáció van benne, az gyakorlatilag nagyobb munka helyrehozni, mint egy új fóliát építeni. Tehát ezeket a csöveket le kell vágni, először ki kell egyenesíteni, utána újra behajlítani, tehát ez egy óriási nagy munka, és így a szezon közepén elég nehezen elvégezhető, hiszen ha ott valaki elkezd ezzel dolgozni, az ott lévő termőállapotban lévő, akár paprika, akár paradicsom, akár uborka, ez valószínűleg megtapossa, tönkreteszi, tehát nem igazán lehet ilyenkor a szezon közepén ezt helyre is hozni. Tehát ez egy komoly probléma, míg a palásnak a cseréje az megoldható úgy is, hogy ott teremsőt ugye már ilyenkor, most így a nyár közepén nincs az, hogy éjszaka lehűlt nagyon a levegő, és akkor megfázott, mert nyilván lehűl a levegő éjszakára, de nem annyira, mint korán tavasszal, amikor az a fontos, hogy az éjszakai fagyokat, meg a hidegeket átvészelje a fóliába, tehát magát a palásnak a cseréje az kivitelezhető, de ha a vászérkezet hajlik meg, akkor ott könnyen tönkre megy a termés.
3: Tehát a benne lévő kultúra gyakorlatilag imitamot sérülés nélkül tudná átvészelni ezt a helyzetet?
4: Hát az, hogyha csak a fólia palástot letépi a szél, azt viszonylag kevés sérüléssel meg tudja úszni, de ha a vászérkezet elhajlik, tehát volt olyan, hogy ráhajlott szinte a vasa a paradicsomra, tehát ott az gyakorlatilag nehezen, nem, szinte menthetetlen.
3: Nézzük meg, hogy mi van a fóliánkon belül most, melyik a top zöldségek, amelyek jelenleg teremnek, és mi velük a helyzet?
4: Hát ugye itt Kárpátalján nagyon sokféle kultúrával az emberek foglalkoznak és próbálkoznak. Ugye talán első számúnak lehet mondani, vagy ami a legtöbb van, az az uborka termesztés, és nagyon sok uborka van fólia sátrakban. Sajnálatos módon itt a piaci ingadozásoknak talán ez az egyik legjobban kitett növényünk. Rengeteg áringadozás van, sokszor nem is tudni, hogy mi indokolja, különböző ünnepek, stb., meg mindenféle viszonyok, tehát nagyon könnyen az uborka, salátauborkáról beszélek, egyszer 20 grivnya, a következő héten 5 grivnya az ára, azut megint visszamegy 15 grivnyára, tehát egy csomó ilyen ingadozása van, és emiatt a gazdáknak ez elég nagy probléma, mert az uborka az nem olyan, hogy ott hagyjuk, azt így is úgy is le kell szedni két naponta, ha magas az ára, ha nem, nyilván próbálnak olyat, hogy egy kicsit betárolják, később adják-e, várják az árnak a jobbra fordulását, de ez komoly probléma, most is pont egy olyan hullámban vagyunk, amikor az uborka ára nagyon alacsony, tehát itt komoly gondok vannak, nagyon sokat terem az uborka, már az újra vetett, tehát már a fólia sátrakban nem is egy szezont van az uborka, hanem úgy van, hogy volt egy koratavaszi, az már letermett, azt kiszedték és újra vetették, és az újra vetett is már termőre fordult. Tehát a mennyiség nagy, az eladás az nehéz.
3: A másik közkedvelt zöldségünk az a paradicsom. Hogy állunk vele most?
4: Igen,
3: itt
4: a paradicsom az szintén termőre fordult a fólia sátrakba, de most a hűvösebb éjszakákra váltott, emiatt a kinti, tehát a szabadföldi paradicsom terméseire még egy kicsit várni kell, vagy ha terem is, még kevés van rajta. Emiatt most a benti paradicsom ára ez elég jó, tehát jó árba el lehet adni, és van is rá kereslet, tehát aki jól időzítette, és most van szép áruja, azt viszonylag jó árba el tudja adni.
3: Másik nagy szezonális kedvencünk a csemege kukorica. Hogy állunk ebben?
4: A csemege kukorica szezonja az zajlik. Gyakorlatilag a gazdák eléggé kitolták már a csemege kukoricának a termesztését, tehát kezdődött a fóliasátorban termett csemege kukoricával, az már nyilván régen letermett, azt már letörték, már a kintinek is az a része, amelyeket fátyófóliával takartak, vagy vállalva a kockázatot takarás nélkül korábban elültettek, már azoknak is a szezonja lassan lefelé megy, és a sima takarás nélküli is most terem, de egyelőre a piac elég stabil, tehát jól eladható a csemege kukorica, ez is gyakran fontos, és nem lett akkora a a szokott lenni a csemege kukoricánál is így nyár közepén, július közepén egy olyan, hogy túl sok van a piacon, és leesik az ára 4-5 grivnyára csövenként. Ez most egyelőre vagy később lesz, vagy reméljük a gazdák szempontjából, hogy nem lesz ilyen, és marad ez a minimális 15 grivennyes ár csövenként, mert ezzel a gazda is úgymond egy normális hasznot tud betakarítani.
3: Egy aszályos időszak van mögöttünk, illetve nagyon úgy néz ki, hogy előttünk is, illetve éppen abban vagyunk benne, sokan attól tartanak, hogy a föld az nagyon kiszárad, és hát a krumpli az bent terem a földbe. Milyen a krumpli termés, hogyan mutatkoznak az első termések?
4: A sajnálatos módon ez a szárazság, ez már több éve, tehát több éve tartó folyamat az, hogy kevesebb csapadék hull évente, mint amennyire szükség lenne, vagy amennyi a megszokott. Emiatt nagyon sok kultúránk csak öntözéssel, tehát szabadföldön is, meg bent is nyilván csak öntözéssel lehet megtermelni dolgokat. Gond van ott, ahol igazából nem lehet öntözni. Tehát ez a szárazság most már érinti például a szőlőtermesztőket is, akiknek hegyoldalban van a szőlője, mert a szőlő bár nagyon szereti a meleget, és jól bírja a szárazságot, de az, hogy már több éve nem hull elég csapadék, ez egyre jobban megmutatkozik a szőlőn, tehát maga a tőkéknek a vitalitása, az látszik, hogy egyszerűen nincs elég nedvesség neki, és küzd a szőlő, mert olyan, hogy igazán, hogy bírja a szárazságot, de nem bír olyan mennyiséget teremni, mint amit kellene például. A burgonyára visszatérve, nagyon sokan öntözik, tehát ott is gond volt a korai burgonyánál, gond volt az, hogy többször megfagyott a tavasszal, emiatt a termés mennyisége kicsit visszaesett, de viszont aki tudta öntözni, annak elég normális mennyiségeket tud betakarítani, úgyhogy egyelőre nincs gond a burgonya termesztésnél. Ott van gond, aki nem tudja locsolni, ott valószínűleg a termés mennyisége az átlag alatt lesz.
3: A növények a locsolást azt mennyire úgymond igénylik periódikusan, napi szinten, vagy lehet csak minden másnap, vagy milyennek a helyes eljárása?
4: Ugye itt minden növénynél más a helyzet. Van olyan növény, amit gyakrabban kell locsolni, valamit ritkábban, van, amit nem locsolnak, van, amit nem szabad úgy, hogy csak egyszer-egyszer. Például a görögdinnye termesztésénél van az, hogy két lehetőség van, tehát mikor elvetjük a görögdinnyét, akkor vagy neki kezdünk és locsoljuk folyamatosan, vagy egyáltalán nem locsolunk. Ez azért van így, mert a görögdinnye is jó bírja viszonylag a szárazságot, tehát mélyrehatónak a gyökerei, de ha ritkán, de adunk neki néha öntözéssel vizet, akkor a gyökerei nem szöknek olyan mélyre.
3: Elkényeztetjük?
4: Így van, és ugye itt az a lényeg, hogy ha elkezdik az öntözést, akkor hektáronként el lehet érni 80-100 tonnás termést is. Ha nem öntözünk, abszolút nem öntözünk, akkor nem lesz csak 20-30 tonna hektáronként a termés mennyiség. Így van, tehát egyszerűen, de a lényeg az, hogy a kettő között nincs átjárás. Tehát nem lehet úgy, hogy valamennyit néha locsolom, és akkor 50 tonnát fog teremni, hanem vagy nem locsolom, vagy ha locsolom, akkor mindig locsolom. Tehát ilyen is van, tehát ez egyszerűen, ahogy beállítom a technológiát, azt úgy kell csinálni végig, és a rendszeresség az fontos a növényeknél, tehát az uborkánál például a fóliasátorban, hogy minden nap kell locsolni, ott a vízmennyiség változik attól függően, hogy mennyire nagy a forróság. Tehát attól függően kell neki a vizet adni, de az például minden nap kell locsolni. Van olyan, amit hetente kétszer kell locsolni, tehát itt ez mindig a kultúrától függ, hogy milyen gyakran locsolunk.
3: Mi a helyzet a hagymával? Most már azt látjuk, hogy annyira új hagyma nincs, legalábbis amit korábban eldugattak, az most már úgy szépen megnőtt. Itt van-e már az ideje, hogy kiszedjük a földből?
4: Ha idejébe földbe került a hagyma és érkezett megnőni, ugye most túl nagyokra nem lehet számítani túl nagy hagymákra, mert egyszerűen a szárazság azt is érintette, tehát megnőttek a hagymák, de viszonylagosan apró maradt. De most már úgy néz ki, hogy beért a fája és leszáradt, be van érve a hagyma. Ilyenkor, amikor már teljesen beért és szárad elfel, akkor nem igazán érdemes kint hagyni, mert bár elég kicsi most az esély az időjárás jelentés szerint, hogy egy nagy eső jönne, és ugye a hagyma a földeken megázik, újra gyökrezik, és akkor az eltarthatóság a télen az nagyban romlik, de igazság szerint, ha az a hagyma már beérett, akkor érdemes a földről betakarítani, és egy száraz, fedett helyen még kiterítve szárítani azért, hogy télen el tudjuk jó tárolni.
2: Az uborkáról beszéltünk, hogy mindjárt véget ér a szezon. Mi az, ami következő feladat lesz majd a fóliákban?
4: Hát itt különböző megközelítések vannak, nagyon sokan sokféle kultúrával próbálkoznak az uborkán, mint ahogy említettem, újra vetik, és lesz ugye őszi uborka. Most jön ugye a berakási szezon, talán ez egy kicsit a zárakat is megdobja, bár itt a záringadozásba belejött az is, hogy a konzervgyárak közül nem mindegyik működik folyamatosan. Tehát a konzervgyárak, mikor egy bizonyos árszinten megveszik az uborkát, akkor az legalább a minimum szintet megtartja, és akkor ez jó jön a gazdáknak, de sajnos nem működnek jól a konzervgyárak se. Úgyhogy jön most az őszi uborka szezon, aztán van, ahol paradicsom kerül be másodszor is, tehát valahol őszre termesztenek paradicsomot, tehát újra van ültetve a korai paradicsom után újra. Paradicsom jön, aztán valahol ugye sárgadinnye volt most a fóliában, az most termett le, és készülnek. Szamócát fognak ültetni be a fóliába, mert ugye azt is most kell ősszel beültetni, hogy idejében el kell ültetni ahhoz, hogy jól be tudjon bokrosodni, és tavaly, vagyis jövőre szép termést adjon. Tehát itt nagyon sokrétű, és ugye mindig az megy, hogy mi lesz a legjobb, sajnos a mezőgazdászok a jövőt nem tudják megmondani. Azt tudjuk elmondani esetleg, hogy az idei évben vagy tavaly még volt az a kultúra, amelyik jó fizetett. Például a szamóca az idei évben, mivel sok helyen megfagyott, ezért végig nagyon jó ára volt, tehát akinek sikerült megvédeni, nagyon jó pénzt árult belőle. Ez nem azt jelenti, hogy jövőre is nagyon jó lesz a szamóca ára, mert lehetséges, hogy nem fagy meg, és dömping lesz, és egyszerűen leesik az ár, mint az uborka. Igen, tehát ezt nagyon nehéz a jövőt megmondani, inkább azt tudjuk megmondani az idei évben, kinek mi sikerült jó, hogy mi működött jó.
3: Aratásnak az ideje már javában zajlik, gabonafélékkel mi a helyzet vidékünkön?
4: Igen, az aratás is ugye elkezdődött így Péter Pál napja környékén, és az őszieket azokat aratják, az árpát, és már a buzát is elkezdték aratni. Hát sajnálatos módon itt is a szárazság rányomta a bélyegét a termés mennyiségére, tehát elég keveseket aratnak mennyiségbe, tehát itt ilyen 2-3 tonnák hektáronként a buzánál ez sajnálatos módon ilyen üzemanyagárak mellett nem tud hasznot hozni. Ez egy súlyos probléma, hogy évről évre már lassan nullára se tudják kihozni a szántóföldi termesztés, és ez egy komoly gond, mert egyre kevesebben foglalkoznak ezzel.
2: Mintha lenne ebben valami tudatos cél is. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgethettünk erről, és kitartást kívánok, és sok áldást a munkájukra.
4: Köszönjük szépen mi is a lehetőséget.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Varga István falugazdásszal beszélgettünk.
0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosta 2. Jodin FM.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
8: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan. automatikusan aktiválódik. CD Optimum. Бонус sebesség. Ugyanaz a havi díj.
6: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
8: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
9: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
10: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
11: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika. Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-474 rendelete.
12: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Reklámot hallottak.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk ezt a mai két órás műsor, 12 óra múlott másfél perccel. Itt a különkedes szerdai adásnak a végéhez érkeztünk.
1: Mai napi gondolatunk pedig zárásképpen Rutger Bregmantól származik, aki nem más, mint egy holland történész. Figyeljük az ő gondolatát. Az olyan dolgok, mint a barátság, a szeretet, a bizalom és a hűség épp azzal válnak valóra, hogy hiszünk bennük.
0: A kárpátaljai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095-600-805. Búcsúzok a szerkesztők ez alkalommal, Gogola István.
1: És Bérta Zoltán.
0: Isten velünk, a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!
2: Önök a különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 22-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
7: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Az ukrán védelmi erők csapást mértek egy oroszországi olajtárolóra, valamint logisztikai központokra, a Krasznodari és a Stavropoli területen, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A támadás olyan logisztikai központokat ért, amelyek drónalkatrészeket, navigációs berendezéseket és egyéb katonai felszereléseket szállítottak az orosz hadsereg számára. Emellett a Fekete és az Azovi tengeren az ukrán erők egy tartályhajót és 4 orosz teherhajót is eltaláltak. Mindeközben Oroszország továbbra is támadja az ukrán civil célpontokat. Az odesszai területen egy drón lakóházba csapódott, amelynek következtében egy nő életét vesztette. A Harkivi területen az elmúlt 24 órában az orosz támadásokban 3 ember meghalt, további 11-en pedig megsérültek, írja a korrespondent.net.
7: Сили оборони України вразили нафтобазу, логістичні центри в Краснодарському та Ставропольському краях Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Під удари потрапили логістичні центри, які постачали російській армії комплектуючі для дронів, навігаційне обладнання та інше військове спорядження. Окрім цього, в акваторії Чорного і Азовського морів українські захисники вразили танкер і 4 суховантажі Росії, йдеться в повідомленні глави держави. Тим часом Росія не припиняє атак по цивільних об'єктах України. На Одещині внаслідок влучання дрона у житловий будинок загинула жінка. На Харківщині за добу через обстріли загинули 3 людей. Ще 11 постраждали, пише кореспондент.net.
6: Több ezer riasztás érkezett fél év alatt a kárpátaljai gázszolgáltatóhoz. Megyénkben az év eleje óta több mint 6000 alkalommal vonultak ki a 104-es gázügyeleti diszpécser szolgálat munkatársai vészhelyzeti bejelentésekhez, megelőzve számos veszélyes helyzet kialakulását. Jelenleg a megyében 11 éjjel-nappal szolgálatot teljesítő ügyeleti csapat dolgozik. A Házmenedzsi Kárpátaljai Kirendeltségének ügyeleti diszpécser szolgálatának vezetője Viktor Sernyák elmondta, az utóbbi időben megnőtt azoknak a riasztásoknak a száma, amelyeket az épületek belső gázvezeték keletkezett gázszivárgások miatt kaptak. A lakosok leggyakrabban a konyhában vagy a lépcsőházban érzik a gáz jellegzetes szagát. A szakemberek emlékeztetnek, ha valaki gázszagot érez, azonnal hívja a 104-es segélyhívószámot, tájékoztatott a Házmenedzsi Kárpátaljai Kirendeltsége Facebook oldalán.
7: Понад 6 тисяч аварійних викликів за півроку. Закарпатська аварійно-диспетчерська служба 104 з початку року здійснила понад 6 тисяч виїздів на аварійні виклики, запобігши чисельним небезпечним ситуаціям. Наразі в області цілодобово працюють 11 аварійних бригад. Як зазначив начальник аварійно-диспетчерської служби Закарпатської філії ТОВ «Газмережі України» Віктор Черняк, останнім часом зросла кількість викликів через витоки газу на внутрішньобудинкових мережах. Найчастіше люди відчувають запах газу в кухнях або під'їздах. Фахівці нагадують, у разі появи характерного запаху газу необхідно негайно телефонувати за номером 104. Про це повідомляється на сторінці Facebook Закарпатської філії «Газмережі».
6: Venezuelában közel 5200-ra emelkedett a június végi pusztító földrengések halálos áldozatainak száma. A sérültek száma meghaladja 16700-at, miközben több mint 6400 embert sikerült kimenteni a romok alól. A 7,2 és 7,5-ös erősségű földrengések legalább 7 államot érintettek. A hatóságok fokozatosan áttérnek a kutatási és mentési műveletekről a hajléktalanok lakhatásának biztosítására, miközben a nemzetközi mentőcsapatok már elkezdték elhagyni az országot, tudatta a Karpat.in.ua.
7: У Венесуелі кількість загиблих внаслідок руйнівних землетрусів, що сталися наприкінці червня, зросла майже до 5200 осіб. Число постраждалих перевищило 16700. Водночас із під завалів вдалося врятувати понад 6400 осіб. Землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 бала охопили щонайменше 7 штатів країни. Влада поступово переходить від пошуково-рятувальних робіт до забезпечення житлом людей, які залишилися без даху над головою. Тим часом міжнародні рятувальні команди вже почали залишати Венесуелу, пише karpat.in.ua.
6: Július 22-én, az Agyvilágnapján, a szakemberek a neurológiai betegségek megelőzésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Előrejelzések szerint 2050-re Ukrajnában a demenciával élők száma meghaladhatja az 1 milliót. A demencia fokozatosan romló memória, beszéd és gondolkodási zavarral jár, és idővel az érintettek önellátó képességét is jelentősen csökkenti. A betegség leggyakrabban 65 éves kor felett alakul ki, de fiatalabb korban is előfordulhat. Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a demenciás esetek csak nem fele megelőzhető egészséges életmóddal, a magas vérnyomás megfelelő kezelésével, rendszeres testmozgással, a dohányzás mellőzésével, valamint a szellemi aktivitás megőrzésével. Hívja fel a figyelmet az Ukrán Közegészségügyi Központ.
7: До Всесвітнього дня мозку, який відзначається 22 липня, фахівці нагадують про важливість профілактики неврологічних захворювань. За словами фахівців, до 2050 року кількість людей з деменцією в Україні може зрости до понад 1 мільйона. Деменція – це прогресуюче порушення пам'яті, мовлення та здатності людини самостійно піклуватися про себе. Найчастіше захворювання розвивається після 65 років, хоча може виникати й у молодшому віці. Лікарі наголошують, майже половині випадків деменції можна запобігти здоровим способом життя, контролем артеріального тиску, фізичною активністю, відмовою від куріння та підтримкою розумової активності, інформує Центр громадського здоров'я України.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A következő órákban is marad az enyhe nyárias idő, de változékony időjárásra számíthatunk a hét második felében Kárpátalján. Többfelé záporok, zivatarok várhatóak, ugyanakkor a hét végére ismét visszatér a nyári meleg. A megyei hidrometeorológiai központ előrejelzése szerint vasárnap a nappali hőmérséklet ismét elérheti a 30 fokot.
7: У наступні години збережеться приємна літня погода, однак у другій половині тижня на Закарпатті очікується мінлива погода, у багатьох районах можливі короткочасні дощі та грози. Водночас наприкінці тижня знову повернеться літнє тепло. За прогнозами обласного гідрометцентру, у неділю температура повітря в день знову може сягнути 30 градусів.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

dallamok nyomával. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

mert jó. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoszlok a csám! A Munkácsi Vasil Turáncsik stadionban emlékmérkőzést rendeztek a két kiváló kárpátaljai labdarúgó, a Gabouda testvérek János és Viktor tiszteletére. A pályán a kárpátaljai öregfiúk válogatottja és a Lembergből érkező kárpáti veteránjai csaptak össze. A találkozó legmeghatóbb pillanat az volt, amikor pályára lépett Júri Gabouda, Viktor fia, és a 9-es mezben játszott, amelyet egykor a legendás csatár nagybátyja viselt. Idén van Gabouda János születésének 85. évfordulója. A lembergi kárpáti színeiben 140 mérkőzésen 68 gól szerzett, háromszor lett a csapat gólkirálya, elhódította a kupát és örökre beírta nevét az országos futball történetében. Kiemelkedő feljátékának köszönhetően a kárpátaljai Atlasznak nevezték. Az emlékmérkőzést a Gabouda család kezdeményezte, a stadionban családtagok, barátok, volt labdarúgók, a helyi közösség tagjai és a városvezetői gyűltek össze, hogy tiszteletüket tegyék a két sportoló előtt, akik Kárpátalja hírnevét messze földön öregbítették.
1: Чеком мукачи вивид бусим мемориальный матч на честь выдатных закарпатских футболистов братьев Яноша та Виктора Габоуди. На полі зустрілася збірна ветеранів Закарпаття та ветерани львівських Карпат. Особливо зворушливим моментом став вихід на поле Юрія Габоуди, сина Віктора та племінника Яноша. Він зіграв під номером 9, саме тим, під яким колись виступав легендарний нападник. Цього року минає 85 років від дня народження Яноша Габоуди. За Карпати він провів 140 матчів, забив 68 голів, тричі ставав найкращим бомбардиром команди, здобув кубок. Завдяки феноменальній грі головою його називали закарпатським Атлантом. Ініціатором матчу стали родина Габоуди. На стадіоні зібралися рідні, друзі, ветерани футболу, представники влади та мешканці громади, щоб вшанувати пам'ять спортсменів, які прославили Закарпаття далеко за його межами. Kárpátalja megrendezték a 6. Futsal Fesztivált, amelyet a neves kárpátaljai labdarúgó és edző Viktor Jáskó emlékére hívtak életre. A tornán 6 csapat vett részt Munkácsról, Precsenyből, Szent Miklósról és Szernyiről. A rendezvény Viktor Jáskó előtt tisztelgette, aki pályafutása során több csapatot is irányított, a Zakarpátját, a Munkácsi FC-t, a Ternopili Nyivát, a Lembergi FC-t, valamint sportigazgatóként dolgozott az ungvári Hoverlában. A Zakarpátja Vidbusszosti Futsalni Fesztivál pamäti Reska. Уже 6 команд із Мукачева, Перечина, Чинодєва та села Серня. Турнір був присвячений пам'яті Віктора Ряшка, тренера, який у різні роки очолював Закарпаття, ФК Мукачево, НИБУ Тернопіль, ФК Львів та працював спортивним директором Ужгородської Ховерли. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabda tehetséggondozást Kárpátalján. U8-9-től egészen az U17 plusz szaggimnáziumi kategóriáig. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-éig. Blahodjini fond Géniusz Uspiupráci az Uhorszkő Federációon Boluta Zagarpájském Uhorszkém Univerzitetom імені Ференца Ракуці ІІ у 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті для кількох вікових категорій – від U8-9 до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному форматі до 10 серпня 2026 року.
0: Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спорт хіреньке холлотте.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Vásárosnaménytól nem messze, a vásárosnaményi járáshoz tartozó kis faluban, Tálkoson járunk, ahol egy igazi népművészeti kincs várja az ide látogatókat. A települést nem csak híres református temploma, hanem a beregi keresztszemes hímzés tette ismerté, amely a térség egyik legkülönlegesebb hagyománya. A falu központjában egy 19. századi klasszicista jegyeket őrző tájházban kapott helyet a beregi keresztszemes kiállítás, amely 2004 óta mutatja be ezt a gazdag örök. Ahogy belépünk a tornácos régi parasztházba, szinte visszarepülünk az időben. A berendezett szobák a régi falus élethangulatát idézik, a hátsó helyiségben pedig a híres hímzések sorakoznak. Ezek a kézimunkák nem csak díszek, minden egyes motívum történetet mesél. Megjelenik rajtuk az életfa, virágok, madarak, sőt, olykor állatalakok is, mind a beregi világ gazdag jelképrendszerét hordozva. A beregi keresztszemes különlegessége, hogy már évszázadok óta jelen van a térségben, és a mai napig élő hagyomány. A helyi asszonyok ma is készítik, szívvel, lélekkel, ahogy egykor elődeik tették. Turistaként ez a hely nem csak egy kiállítás, hanem egy élmény. Itt valóban közel kerülhetünk a beregi múlt mindennapjaihoz, és megérthetjük, hogyan őrzik meg egy kis falu lakói a hagyományaikat generációról generációra.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Köszönöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! A Munkácsi Vasil Turáncsik stadionban emlékmérkőzést rendeztek a két kiváló kárpátaljai labdarúgó, a Gaba Uda testvérek János és Viktor tiszteletére. A pályán a kárpátaljai öregfiúk válogatottja és a Lembergből érkező kárpáti veteránjai csaptak össze. A találkozó legmeghatóbb pillanat az volt, amikor pályára lépett Júri Gaba Uda, Viktor fia, és a 9-es mezben játszott, amelyet egykor a legendás csatár nagybátyja viselt. Idénban Gaba Uda János születésének 85. évfordulója, a lembergi kárpáti színeiben 140 mérkődésen 68 gól szerzett, háromszor lett a csapat gólkirálya, elhódította a kupát és örökre beírta nevét az országos futball történetében. Kiemelkedő feljátékának köszönhetően a kárpátaljai Atlasznak nevezték. Az emlékmérkődést a Gaba Uda család kezdeményezte, a stadionban családtagok, barátok, volt labdarúgók, a helyi közösség tagjai és a városvezetői gyűltek össze, hogy tiszteletüket tegyék a két sportoló előtt, akik Kárpátalja hírnevét messze földön öregbítették. Турянчика Мукачи відбувся меморіальний матч на честь видатних закарпатських футболістів, братів Яноша та Віктора Габовди. На полі зустрілися збірна ветеранів Закарпаття та ветерани львівських Карпат. Особливо зворушливим моментом став вихід на поле Юрія Габовди, сина Віктора та племінника Яноша. Він зіграв під номером 9, саме тим, під яким колись виступав легендарний нападник. Цього року минає 85 років від дня народження Яноша Габовди. За Карпати він провів 140 матчів, забив 68 голів, тричі ставав найкращим бомбардиром команди, здобув кубок. Завдяки феноменальній грі головою його називали закарпатським Атлантом. Ініціатором матчу стали родина Габовди. На стадіоні зібралися рідні, друзі, ветерани футболу, представники влади та мешканці громади, щоб вшанувати пам'ять спортсменів, які прославили Закарпаття далеко за його межами. Kárpátalján megrendezték a 6. Futsal Fesztivált, amelyet a neves kárpátaljai labdarúgó és edző Viktor Jáskó emlékére hívtak életre. A tornán 6 csapat vett részt Munkácsról, Perecsenyből, Szent Miklósról és Szernyéről. A rendezvény Viktor Jáskó előtt tisztelgette, aki pályafutása során több csapatot is irányított, a Zakarpátját, a Munkácsi FC-t, a Ternopili Nyivát, a Lembergi FC-t, valamint sportigazgatóként dolgozott az ungvári Hoverlában. A Zakarpátyai Vidbusza 6. Futsalny Fesztivál pamäti Reska. Úzmahánya vzjali участь 6 команд із Мукачева, Перечина, Чинодєва та села Серня. Турнір був присвячений пам'яті Віктора Ряшка, тренера, який у різні роки очолював Закарпаття, ФК Мукачево, НИБУ Тернопіль, ФК Львів та працював спортивним директором Ужгородської Ховерли. A Génius Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabda tehetséggondozást Kárpátalján. U8-9-től egészen az U17 plusz szakgimnáziumi kategóriáig. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-éig. Blahodjini Fond Génius Uspiupráci z Uhorskő Federációon Boluta Zakarpátskim Uhorskim Universitetom imény Ференца Ракуці II у 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті для кількох вікових категорій – від U8-9 до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному форматі до 10 серпня 2026 року. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холлотте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Vásároslemény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásárosnaménytól nem messze, a vásárosnaményi járáshoz tartozó kis faluban, Tákoson járunk, ahol egy igazi népművészeti kincs várja az ide látogatókat. A települést nem csak híres református temploma, hanem a beregi keresztszemes hímzést tette ismerté, amely a térség egyik legkülönlegesebb hagyománya. A falu központjában egy 19. századi klasszicista jegyeket őrző tájházban kapott helyet a beregi keresztszemes kiállítás, amely 2004 óta mutatja be ezt a gazdag örökséget. Ahogy belépünk a tornácos régi parasztházba, szinte visszarepülünk az időben. A berendezett szobák a régi falusi élet hangulatát idézik, a hátsó helyiségben pedig a híres hímzések sorakoznak. Ezek a kézimunkák nem csak díszek, minden egyes motívum történetet mesél. Megjelenik rajtuk az életfa, virágok, madarak, sőt, olykor állatalakok is, mind a beregi világ gazdag jelképrendszerét hordozva. A beregi keresztszemes különlegessége, hogy már évszázadok óta jelen van a térségben, és a mai napig élő hagyomány. A helyi asszonyok ma is készítik, szívvel, lélekkel, ahogy egykor elődeik tették. Turistaként ez a hely nem csak egy kiállítás, hanem egy élmény. Itt valóban közel kerülhetünk a beregi múlt mindennapjaihoz, és megérthetjük, hogyan őrzik meg egy kis falu lakói a hagyományaikat generációról generációra.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Puls FM.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az álporda, esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vivian Astorba, Jodin FM.
1: Klasne radio v dorohu.
3: When I first saw you.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Pulse FM.
1: Zeneshav, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzusán.

0: A vén szolga. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még a hármas üveghegyen is túl, volt egy király. Annak egy növendék fia, meg egy növendék leánya. De ahány király csak volt a világon, mind irigykedett erre a királyra, mert az övé volt a legnagyobb s a legszebb ország, a fekete ország. S egynek sem volt olyan vitéz fia, mint ennek, s a leánya is olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Már kislegény korában nagy vitéz volt a királyfi, vitézségének híre ment kereke világon, s attól féltek a királyok, hogyha nagyra nevekedik, sorba veszi az országokat, s egytől egyig elfoglalja. Gondolták a királyok, nem várnak, míg a királyfi indul ellenük, hanem összeszedelőcködnek, mind talpra állítják, ami katonájuk van, s egyszerre támadják meg a vitéz királyfi országát. Megölik a háborúban, s többet legalább nem nyugtalankodnak miatta. Hát, úgy is cselekedtek, ahogy kigondolták. Megegyeztek, háborút üzentek. És még az üzenetet meg sem kapta a fekete király, felkerekedtek, ellepték az országot, de úgy, hogy több volt a katona az országban, mint fűszál a réten. Na hiszen megjött a király, mert ennek már felesen volt tréfa. Összedoboltatja, trombitáltatja a katonáit, készülődik a háborúba, de a fiának nem szólt egy szót sem, nem kérdezte, jön-e vagy sem. Hanem amikor éppen indulóba volt a sereg, elébe állott a királyfi az apjának, s mondta. Hát, édesapám, engem itthon hagy szégyen szemre.
1: Itthon hagylak, fiam, de nem szégyen szemre. Attól félek, hogy a csatában elesel, s kire marad akkor az ország.
2: Már vagy elesem, vagy nem esem, mondotta a királyfi. Ha megkötöznek, sem maradok itthon.
1: Jól van, fiam, én nem ellenzem. Ismerem a virtusodat, tudom úgy is, hogy utánam jönnél.
0: Választ ki hát magadnak a legszebb paripát, állj mellém, s gyere velem. Hátra megy a királyfi az istálóba, nézegeti az aranyszörű paripákat, simogatja, tapogatja őket, de egyik sem volt kedve szerint való. Kimegy az istálóból, körülnéz az udvaron, s hát éppen a trágyadó mellett ott áldogál egy vén kanca, a csikajával, s a kancát is, a csikaját is éppen akkor nyergeli egy vén szolga, aki 30 esztendeje lakott már a király udvarában. Ez a vén szolga egy időben a király parádés kocsisa volt, de addig áskálódtak ellene a többi cselédek, hogy a király más parádés kocsist fogadott, s az öreg kezére nem bízott egyebet, csak a vén kancát meg a csikaját. Oda megy a királyfi az öreghez, s kérdi.
2: Mit csinál, öreg?
1: Nyergelem a lovamat.
2: Hát az minek?
1: Megyek én is a háborúba, s azt mondom a királyfinak, hogy ne válasszon más paripát, üljön erre a csikóra, bizony nem bánja meg.
0: Megszólal a vén kanca is.
2: Én is azt mondom a királyfinak, ha jót akar, üljön az én csikómra, mert úgy tudja meg a királyfi, hogy a fiam is táltos, nem csak én.
0: Megörül a királyfi, nem is gondolkozik. Felpattan a csikóra, az öreg is a kancára, vágtat az édesapja mellé. És az öreg meg hátra maradott. Nem is tudta a király, hogy ő a vén szolga is. Ám, hogy szavamat össze ne keverjem, a királyfi még kisgyermek volt, mikor meghalt az édesanyja, s a király egy özvegy királynét vett feleségül. Ennek is volt egy fia. Ez azonban még nem volt háborúba való. Otthon maradott az anyjával. Bezzeg megörült a királyné, mikor látta, hogy a királyfi indul a csatába. Abban bizakodott, hogy majd a csatában elesik a királyfi, s az ő fiára marad az ország. De nem volt elég a hitvány gondolatja, mikor a királyfitól elbúcsúzott, a kezébe nyomott egy iskátuját, és azt mondta neki.
2: Nesze, édes fiam, ezt az iskátuját tedd el jól, csodaszer van benne. Mielőtt csatába mennél, azelőtt 2-3 órával kend meg ezzel a zsírral a karodat, a lábadat, s majd meglátod, úgy megnövekedik tőle az erőd, hogy egy regement katona sem tud megállni előtted.
0: Nem gondolt a királyfi semmi rosszat, mert a királyné mindig nagy szívességet mutatott iránta, becézte, kényeztette őt is, meg a húgát is. De különösen a húgát, mert azt szerette volna, ha a király kisasszony felesége lesz az ő fiának. Szépen megköszönte az iskátuját, a dolmánya zsebébe tette,
1: s nagy jó kedvel indult el az édesatya mellett a csatába. Nagy jó kedve volt a katonáknak is, amikor látták, hogy jön a vitéz királyfi, mert vagy mentek, vagy nem mentek a király után tűzbe-vízbe, de a királyfi után pokolba is elmentek volna. Hát, elindul a sereg. Mennek végig az országó nagy énekszóval, kullogott a sereg után a vénszolga is az öreg kancán. Neki sem szólt senki, ő sem szólt senkinek. Hanem egyszer a királyfi félre rúgtatott az apja mellől azzal, hogy végignézi a sereget, amit elmasírozik. Mikor az egész sereg elmasírozott előtte, meglátja a vén szolgát, szóba ereszkedik vele, beszélnek erről, arról, mindenről, és azt mondja beszéd közben a vén szolga. Felséges királyfi, ha jól szemléltem, egy iskátűát adott a királyné. Jól szemlélted, mert igazán azt adott, mondta a királyfi. No, én azt is tudom, hogy mi van abban az iskátújában. Azt tanácsolom felségednek, hogy meg ne kenje a testét azzal a zsírral, mert nem, hogy növekednék az ereje tőle, hanem ami van, abból is kifogy. Mit beszélkend, öreg? Talán bizony bort ivott? Ittam én sem bor, sem vizet, felséges királyfi, de bizony mondom, hogy el akarja pusztítani a királyné. No, hallod-e, mondott rá a királyfi, vigyázz, mert ha nem lesz igazad, karóba kerül a fejed. Megszólal erre a vén kanca. Felséges királyfi, az én gazdámnak igaza van. Megszólal a csikó is. Ne haragudj az öregre, édes gazdám, mert bizony mondom én is, hogy igazad beszél. Hát, jól van, mondotta a királyfi, majd megpróbáljuk. Azzal elvágtatott az apja mellé. De amint tábort ütöttek és sátrat vertek az ő számára, mindjárt odahívatta a vén szolgát, s mondta neki. Halló, de öreg, nem tudom kiverni a fejemből, amit beszéltél. Tegyünk próbát azzal a zsírral. Jól van, felséges királyfi. Egyszerébe idehívok egy jó erős legényt, annak parancsolja meg, hogy kenje be a testét ezzel a zsírral, majd meglátja, hogy igazam van. Elmegy a vén szolga, kiválaszt a seregből egy jó erős legényt, bevezeti a királyfi sátorába. Na te vitéz, szólítja a királyfi, vesd le a dolmányodat. Ámult-bámult a legény, nem tudta, mire véje. Elkezdett esküdözni. Felséges királyfi, becsületemre se nem öltem, se nem loptam, semmi rosszat nem cselekedtem. Jól van, jól van. Tudom, hogy semmi rosszat nem cselekedtél, csak vesd le a dolmányodat, s ihol ebből az iskátújából kend be jó erősen mind a két karodat. A legénye szót sem szólt. Ellenkezni nem mert, levetette a dolmányát, feltűrte az inge ujját, s jól bekente mind a két karját a zsírral. A királyfi 100 aranyat adott a legénynek, és azt mondta a vén szolgának. Na, öreg, vigye ezt a legényt a kent sátorába, ott adjon neki enni-inni annyit, amennyi belefér. Elmegy a vén szolga a legénnyel, mindjárt elébe tesz egy nagy bogrács gulyást, s csapra üt egy hordót. Egyél, igyál, fiam! Hanem a hús hideg volt már, a legény nem tudta megenni hidegen. Kiment a sátor elé, hogy fát vágjon, s tüzet rakjon a bogrács alá. Fej szétvesz a kezébe, vágni kezdi a fát, de még háromszor sem emelte fel a fejszét, érezte, hogy lankad a keze. Héj, ördögadta varasgyíkja, kiáltott a legény, még így sem jártam világon való életemben. Mi baj, öcsém, kérdi a vén szolga. Jaj, ne is kérdje, öregapám, mindjárt megöl a szégyen, nézzen ide, nem bírom a fejszét. Közben kimegy a királyfi, s mondja a legénynek. Talán bizony sok bort ittál, fiú, attól ment el az erőd. Felséges királyfi, egy cseppedős csepp nem sok, annyit sem ittam, mégis annyi erőm sincs, mint egy lénynek. Na, öreg, mondja a királyfi a vén szolgának, akkor csak vigye be ezt a legényt a sátorba, fektesse le, kínálja meg étellel, itallal, hát ha visszajön az ereje. Hiszen kínálhatta a legfinomabb pecsenyékkel, kalácsokkal, nem kellett annak semmi a világon. A bort is, amint bevette a szájába, kiköpte. Olyan nagy beteg volt szegény feje, hogy aki látta, azt hitte, hogy nem éri meg a reggelt. De végis megérte, s másnap egy kicsit erőre kapott, de csak harmadnap tudott lábra állni. Most már látta a királyfi, hogy csak ugyan igaza volt a vén szolgának. Közben üzenet jött a királytól, hogy a háború még csak 3 nap múlva kezdődik. A királyfi hát azt gondolta magában, ő bizony nem marad addig a táborban, hanem elmegy vadászni. Felkap a csikajára, a vénszolga is a maga lovára, elvágtatnak a közeli erdőbe, vadásznak egész nap, s úgy alkonyattájt megállottak. Fához kötötték a lovakat, s leheveredtek mind a ketten a fa alá. Ott mindjárt el is nyomta az álom a királyfit, s amint elaludt, valami csodálatos álmot látott. Azt látta álmában, hogy odajött egy ősz öregember, akinek kard volt mind a két kezében, és az egyik kardot az egyik lónak első lába alá, a másikat pedig a másik lónak ugyancsak első lába alá beszúrta a földbe, de úgy, hogy a kardból nem látszott ki semmi. Felébred a királyfi, és mondja a vénszolgának, hogy milyen csodálatos álmot látott.
2: Hely, uram, mondja a vénszolga, hát ha valóság, amit álmában látott.
1: Oda megy a lovakhoz, s kardjával kezdi piszkálgatni a földet az első lónak a lába alatt. S hát csak ugyan egy ragyogó, fényes kard van ottan. Megnézik a másik ló lába alatt is, onnit is egy ragyogó, fényes kardot húztak ki. Még írás is volt mind a két kardon, az volt ráírva aranybetűkkel,
2: győzedelmeskedel ellenségeiden.
1: Örült a királyfi, nagy hirtelen felpattant a lovára, a vénszolga is a magáéra, s vágtattak vissza a táborba, mint a sebes szélvész.
0: Hiszen éppen jókor jöttek, mert az ellenség megmozdult, nem várt 3. napig, indulni kellett a fekete király seregének is. Hajnal hasadtakor összement a két tábor, s késő estig tartott a hadakozás.
1: Hanem olyat még a világ nem látott, amit a fekete királyfi cselekedett a kardjával, s mellette a vén szolga. Hullott az ellenség, mint a kéve. Olyan utakat vágtak a kardjukkal, hogy 6 szénás szekér szépen elmehetett volna egymás mellett. Este aztán az ellenség visszahúzódott, s a fekete király serege is visszamasírozott a táborba. Hadd pihenjen reggelig. Amint visszafelé mentek, mondja a király a fiának.
2: Nagy szívbéli gyönyörűséggel láttam a vitézségedet, fiam, hanem az a vénszolga is ember a talpán. Csodálom is a dolgát erősen. 30 esztendeje lakik nálam, azóta mindig kocsis volt, háborúba sem járt, slám, mégis mi vitézül viselte magát. Úgy kell lenni, hogy katona volt, minek előtt az én udvaromba került, mert arra emlékszem, hogy idegen országból jött a mi országunkba.
1: A királyfi csak annyit mondott. Bíz, az meg lehet, édesapám. Aztán jó éjszakát kívántak egymásnak, a király befordult a sátorába, a királyfi is a maga sátorába, lefeküdtek, s elaludtak.
0: Hanem akkor éjjel a király is látott álmot. Úgy tetszett álmában, mintha otthon volna a királyi palotában. A királyfi a szobájában feküdt, s ím, egyszerre csak egy álarcos ember lép a szobába, nagy kés a kezében. Csöndesen odasompolyog a királyfi ágyához, felemeli a kést, hogy beledöfje a királyfiba. De abban a pillanatban betoppal a szobába a vénszolga, az álarcos ember kiejti a kést a kezéből, s kiszaladt a szobából.
1: A király tovább nem is aludt, feljött ebből az álmából, de jókor ébredt fel, mert hajnalodott, megfújták a trombitát a táborban, megmozdult az egész armádia. Nagy hirtelen a király is felkapott a lovára, annyi ideje sem volt, hogy elmondja a fiának az álmát. A király meg a királyfi az armádia élére állottak, s mindenütt utánuk a vénszolga.
0: Összecsap a két armádia, hullanak a vitézek, erről is, arról is, összegabajodnak.
1: Egyszer csak eltűnik a királyfi szeme elől az édesapja.
2: Felséges királyfi, szólalt meg a vénszolga. Ahol a királyni, közrefogta az ellenség.
1: Nosza, nekirúgtattak mind a ketten, vágják, kaszabolják az ellenséget. Éppen jókor értek a király mellé, mert akkor döfte keresztre a lovát az ellenség fővezére.
2: De az is volt az utolsó döfése az életben. A vénszolga egy ütéssel kilódította a fővezért a nyeregből, s keresztül szúrta a kardjával.
1: Amint a fővezér esett,
2: esze nélkül szaladt az ellenség. S többet nem is próbált szerencsét.
1: Azzal a fekete király is visszahúzódott a seregével a táborba. Aztán bement a fiával a sátorba, ott nagy asztal terítetett, s meghívatta vacsorára a generálisait. Mind! Leülnek az asztalhoz, már falatozni is kezdenek, de akkor körülnéz a király, és mondja a fiának.
0: Ejnye, fiam, hívass be a vénszolgát, hiszen neki köszönhetem az életemet.
1: Mindjárt hivatják a vénszolgát. Be is jön, sint neki a király, hogy üljön le a fia mellé. Eleget szabadkozott az öreg, hogy őt nem illeti meg ez a nagy tisztesség, de hiába a király parancsolta, lejuthat a királyfi mellé.
0: Na, öreg, mondotta a király, nem hittem volna, hogy ilyen nagy vitéz légy. Ugyan mondd meg nekem, mely országból kerültél az én országomba?
1: Felséges királyom, felelt az öreg, Burkus országból kerültem én ide. Az én apám a mostani Burkus király apjának volt a fővezére. De annyi volt az irigye, mint fűszál a réten. Addig ármánykodtak ellene, hogy a király megölette. Akkor én már fiatal katona voltam, s nagy bánatomban, keservemben elhagytam a hazámat, s úgy jöttem felségednek az udvarába.
0: Hát, ha fővezér volt az apád, mondta a király lelke szóval, akkor nem csodálom nagy vitézségedet.
1: Hallgass meg hát jól a szómat, s hallgassa meg mindenki. Mától fogva, öreg, te vagy az én ármádiámnak a fővezére.
0: Mind poharat emeltek, éltették az öreg fővezért. Aztán tovább vigadoztak, fel sem keltek az asztal mellől egész éjszaka. S reggel még el sem oszlottak, már jöttek az ellenséges királyoknak a követjei, hogy békességet kössenek a fekete királlyal.
1: A fekete király kegyes szívvel fogadta a követeket. A legjobb hírrel, a legjobb üzenettel eresztette vissza a királyokhoz. Azok mind hallották, hogy milyen kegyesen fogadta a fekete király az ő követjeiket.
0: Mindjárt elhatározták, hogy ők is elmennek mind a királyhoz, hogy annál erősebb legyen köztük a barátság. Az ellenséges királyok között a leghatalmasabb a Burkus király volt. Ez a csatában magába vitte az egész házanépét, a feleségét, a fiát meg a leányait is. Ezek is mentek a Burkus királlyal a fekete királyhoz. Ott ült a sátorában a fekete király, mellette a fia, úgy várták a királyi vendégeket. Elsőbben is a Burkus király lépett be a családjával. Nagy szeretettel fogadta őket, megcsókolta a Burkus királyt, a királyfi meg a Burkus királyfit. Hanem azon közben a fekete királyfi szeme megakadott ám a Burkus király kisasszonyon, de a Burkus király kisasszony szeme is a fekete királyfin. És ámmától egymással alig váltottak egy-két szót, amikor a Burkus király elbúcsúzott, s a két fiatal is egymással kezet fogott, már tudták mind a ketten, hogy szeretik egymást, igaz szeretettel. Amikor elment a Burkus király családjával, azt mondta a királyfi az apjának, édesapám, jó volna, ha erős barátságot kötnénk a Burkus királlyal, mert ő a leghatalmasabb király azok között, akikkel harcoltunk. Hogyha vele barátságban lennénk, tudom, senki meg nem támadná a mi országunkat.
2: Igazad van, fiam, mondotta a király. Mit gondolsz, mit tegyünk?
1: Én azt gondolnám, édesapám, hogy hívjuk meg a Burkus királyt az egész családjával a mi udvarunkba. Mindenek előtte hazamennének Burkus országba.
0: Tetszett a királynak a fia beszédje, és egyszeribe követeket küldött a Burkus király után, hogy jó szívvel látja az egész családjával. Ne kerülj el az ő udvarát, amikor hazafelé mennek.
1: Hiszen örült a Burkus király ennek a meghívásnak, de különösen örült a király kisasszony.
0: Küldött is az egyik követtel egy szép fekete keszkenőt a királyfinak. A Burkus király meg visszaüzent a fekete királynak, hogy köszöni a nagy tisztességet, és amikor a fekete király hazafelé indul, ő is indul vele, hogy együtt érjenek a király városába.
1: Csak ugyanúgy is lett. Együtt indult el a két király, utánuk a két sereg nagy muzsika szóval.
0: Döngött, rengett a föld, amerre elhaladtak.
1: Közben a fekete király kengyelfutókat küldött haza, hogy álljon talpra az egész város, mire hazaérnek.
0: Na, talpra állottak még a félholtak is. Kiment a királyné és a város végére, fogadta csókkal, öleléssel a királyt, de még a királyfit is.
1: Nagy erős szeretetet mutatott iránta,
0: pedig majd megölt a bosszúság és a méreg, hogy a királyfi élve került vissza a háborúból.
1: Megérkeznek a király udvarába, s mindjárt az estére nagy vendégséget csinálnak, hetet-hét országra szólót.
0: De míg a nagy vendégségre készülődtek, a királyné az alatt is mind azon járatta az eszét, hogy s mint tudja elpusztítani a királyfit. Egy vén boszorkány lakott az udvarban. Ezt csinálta volt azt a gyengítő zsírt. Ezt a vén boszorkány behívatja a királyné, s mondja neki nagy mérgesen. Na, hallod-e, te igazi gyengítő zsírt csináltál, most még erősebb a királyfi, mint ennek előtte volt. Tudd meg, ha most el nem pusztítod, holnap reggel karóba kerül a fejed. Azt mondja a vén boszorkány. Felséges királyné, jó volt az a gyengítő zsír, csak hogy nem a királyfi kente be a testét vele, azért került vissza a csatából. Hanem most tudom, nem menekedik meg. Mikor majd az asztalnál ülnek, én dongó képében berepülök a szobába, a királyfi pohara fölé szállok, mérget cseppentek a borába, és ha azt megissza, vége az életének! Na, jól van, ebben megegyeznek. Aztán összegyűlnek a vendégek, az asztalhoz ülnek, a burkus király a fekete királyni mellé, a burkus királyni a fekete király mellé, és aztán a fiatalok is egymás mellé. De még nem is ültek az asztal mellé, a burkus királyfi is erősen összebarátkozott a fekete király kisasszonnyal. Azt mondta a fekete királyfinak, barátom, már vagy szereted, vagy nem a húgomat, de én megszerettem a tiedet igaz szeretettel, és ha nekem adják, feleségül veszem. Mondja a fekete királyfi, bizony, ha szeretted az én húgomat, én is szeretem a tiedet, s feleségül veszem, ha nekem adják. Azonképpen gondolkoztak a király kisasszonyok is, és amikor az öregek ezt megtudták, bezzel lett öröm. Örvendezett a fekete királyné is, csak hogy nem a szívéből. Azt gondolta magában. Na, csak örüljetek, mindjárt búra fordul a nagy örömetek. Hát végül az asztal mellé kerekednek, ott ült az asztalán a vén szolga is, éppen a királyfi mellett, és mikor az első fogást hozták, a füléhez hajlik, és azt mondja csendesen. Felséges királyfi, vigyázzon magára, mert a királyné csak mutatja a nagy szeretetét, de gonosz lelke most is rosszat forral. Azt határozták a vén boszorkánnyal, hogy az dongó képében a királyfi pohara fölé száll, s mérget csöppent belé, de én majd, amikor a dongó ide száll, s a mérget a poharába csöppenti, nagy hirtelen kicserélem a királyné poharával, hadd igya meg ő, amit másnak készített. Csak ugyanúgy lett, ahogy a vén szolga mondotta. Amikor éppen poharat akartak emelni, besurran a dongó a királyfi pohara fölé, mérget csöppent belé. De a vénszolga sem tátott el a száját, kendővel lecsapta a dongót, s egy üres pohárnak a felek alá szorította, s mielőtt valaki észrevehette volna, kicserélte a királyfi poharát a királyné poharával. Abban a pillanatban poharat emelnek, kihajtják a bort fenékig, megzendül a muzsika, folyik tovább a vigasság. A fiatalok fel is állnak az asztal mellől, táncra akarnak perdülni, de egyszer csak nagyot sikolt a királyné, jajgat szörnyűségesen. Vége lett a muzsikának, táncnak, mind a királynőhöz szaladtak, ugyan mi baja eshetett? Beviszik a királynét a szobájába, lefektetik, hivatják a doktorokat, azok el is jönnek, nézik, tapogatják, a fejüket csóvágatják, s mondják a királynak. Felséges királyom, halálos betegségbe esett a királynő, nem tudjuk meggyógyítani. Menjetek! Menjetek, szólt a királyna a doktorokra. Ne lássalak, ha nem tudtok meggyógyítani. Kimennek a doktorok, s mondja a királyni az urának, miközben nyögött kínosan, keservesen.
2: Igazuk van a doktoroknak, édes uram, nekem kell meghalnom. El akartam pusztítani a fiadat, de megvert az Isten, nem a fiad halt meg, nekem kell elpusztulnom.
0: Többet egy szót sem tudott szólni, meghalt a királyné. Így mentette meg a vén szolga a királyfi életét. De volt is ám igazi nagy becsülete. Azután teltek múltak a napok, a burkus király még sokáig ott maradott a háza népivel, s megtartották a fiatalok lakodalmát is. Többet nem volt háború a két ország között. Éltek egymással, nagy erős barátságban. S még ma is élnek, ha meg nem halt.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyamasztok, va?
1: Jodin FM.
2: Klaszne radio.
1: Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM. Щодня з вами.